0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Háromszor drágábban vehetett az állam COVID-teszteket 2020-ban. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. Hosszú távú útfelújítást tervez a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a COVID-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen. Indokoltnak tartja a Látvány csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MT-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő 2 évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
2: Hobby Rádió.
3: Hogy akkor én megyek ki a busztába?

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a
5: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupláló. Gyere fel, ne táncolj,
2: mélység kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: támogatására volt szükség. Minden idők legrosszabb PISA eredményeit hozta a 15 éves magyar diákok számára a legfrissebb kedden bemutatott nemzetközi felmérés, amely szerint a tanulók teljesítménye világszinten és Magyarországon is mélypontot ért el. A magyar olvasás szövegértés 452, a matematika 459, a természettudomány pedig 480 pontot ért el az OECD PISA 2025-ös adatai szerint. A 15 éves magyar diákok közel egyharmada, 32,3%-a funkcionális analfabétának tekinthető, vagyis nem éri el azt a szövegértési szintet, ami a mindennapi boldoguláshoz szükséges. A kormány másfél éven belül új nemzeti alaptantervet ígér, a fókuszba pedig a kora gyermekkori nevelés kerülhet. Magyarország 10 a budapesti orosz képviseleten dolgozó munkatársat szólított fel az ország elhagyására, mert a magyar hatóságok értékelése szerint tevékenységük nem volt összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A döntést Orbán Anita külügyminiszter jelentette be kedden a Facebook oldalán. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védítette hozzá. A külügyminiszter kiemelte, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A 444 írása szerint az itt szolgálatot teljesítő orosz diplomata állomány egy része hírszerzői tevékenységet folytathat. Az Európai Bizottság és a Duna Bizottság közvetlen egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöb építése miatt. Bár Ausztria nem nyújtott be hivatalos panaszt, Brüsszelben az osztrák illetékes minisztérium megerősítette a tárgyalások tényét, az EU-Duna régió stratégia keretében pedig a Duna-menti országok közös álláspontot küldtek a magyar vezetésnek. A nemzetközi közösség elsősorban azt kéri a rendkívüli dunai kisvíz miatt indított beruházás kivitelezőitől, hogy a munkálatokat a folyamatos hajózhatóság biztosításával végezzék el. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

谁呢？

0: Rádió.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban. Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
0: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettő lesz dupla jó. Csák Attilával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Magyarok adataival élhettek vissza a budapesti török intézetben. Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Október 1-i hatállyal benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke, aki 2020 óta állt az intézmény élén. A leköszönő vezető hangsúlyozta, hogy döntése mögött nem politikai vagy személyes konfliktus, hanem emberi tényezők állnak, mivel több mint 40 évnyi közszolgálat után már nem tudta a feladatát a korábbi energiával ellátni. Brassói Sándor pályafutása során 12 oktatási miniszterrel dolgozott együtt, és a hivatali elnökségét pályája egyik legfontosabb, egyben legnehezebb időszak nevezte. Magyar állampolgárok személyes és üzleti adatait használhatták fel visszaélésekhez a budapesti Yunus Imre intézetben, számolt be a 24.hu. A lap több a török-magyar kulturális kapcsolatokban dolgozó forrása szerint olyan számlákat számolhattak el a nevükben, amelyeket valójában soha nem állítottak ki, és az érintett időszakban semmilyen munkát nem végeztek az intézetnek. A feltételezett visszaélések még az intézet korábbi igazgatójának időszakára nyúlhatnak vissza. A magyar rendőrség az egyik érintett feljelentése alapján csalás gyanújával nyomoz, egyelőre azonban nem történt gyanúsítotti kihallgatás, miközben az ügyet a török igazságszolgáltatás is vizsgálja. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, amelynek keretében 10 falunként 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. A program alapgondolata, hogy a források felhasználásáról nem központilag, hanem a helyi közösségek közös döntése alapján határoznak. Az új rendszert első körben 10 különböző adottságú mikrotérség 100 településén tesztelik, ami mintegy 100 000 embert érint. A kezdeti szakasz értékelését követően a tervek szerint 2027. augusztusától terjesztik ki a programot országos szintre, amely így végül több mint 2000 vidéki településnek nyújthat közvetlen támogatást. Nincs semmiféle előrelépés a magyarországi evangéliumi testvérközösség egyházi státuszának visszaállítása ügyében. Miután az áprilisban benyújtott megállapodás tervezetre válaszol a kormányzat, csak nemrég jelezte, hogy az ügyet áttették a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. Iványi Gábor, a MET vezetője, elmondta, hogy a minisztérium utólag csupán rutinszerű látogatásként értékelte az egyházi ügyekért felelős állami vezetők korábbi vizitjét. A lelkész hangsúlyozta, hogy bár a jelenlegi törvények értelmében parlamenti döntésre lenne szükség a helyzet rendezéséhez, az valójában egyetlen gombnyomással megoldható lenne. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamu reklám.
1: Az anyósom kőhajításra lakik tőlünk. Ezt pontosan tudom, mert gyakran haigálom kövekkel.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu
1: A rádiót.

Csak azt szeretném mondani, így egyszerűen. Ezt nem tudom másképp mondani.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Szivárvány.
5: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Rosszul aludtam az éjjel, furcsát álmodtam nagyon. Három lányról, s egy láda aranyról, utóbbi egy egész vagyon. Álmomban távoli szigeten jártam, s elindultam a jelölt sziklához, tudtam, hogy ott lapul a kincs. Hozzáfogtam az aranyásáshoz.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Háromszor drágábban vehetett az állam Covid-teszteket 2020-ban. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. Hosszú távú útfelújítást tervez a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a Covid-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen. Indokoltnak tartja a látvány csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MTI-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő két évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Ler István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallott.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: testem, baby.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottam.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show. UK.
1: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Virádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
9: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki párt augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a Világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthofer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Rosewall részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma szeptember 9-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 20,8 fokot mutatnak a hőmérők. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
5: Szeptember 9-én köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat. A Sumer-Héber eredetű név jelentése ember, valamint anyám. Az Ádám név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki kedveli a társadalmi életet, és képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és föntartsa a harmóniát, valamint az egyetértést. Ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára, és szándékait könnyen félreérthetik. Becézése Ádámka, Ádi, Ádika és Ádus, jeles viselői Bálint Ádám énekes, Clark Ádám mérnök, Fási Ádám énekes showman, Kis Ádám humorista, Rajhuna Ádám, valamint Szirtes Ádám színészek, és ön, kedves Ádám. Ezen a napon köszöntjük még Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Pető, Péter, Szergiusz, Siringa, valamint Wulfia nevű kedves hallgatóinkat is.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jobbi rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 9-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1312-vel kezdünk, szeptember 9-én 51 éves korában meghalt Ottó magyar király, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként. A 16. század közepével folytatjuk, 1552. szeptember 9-én a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. Ugorjunk a 19. századra, 1831. szeptember 9-én született Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Folytassuk 1866-tal, ugyanis szeptember 9-én halt meg Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. A következő időpontunk pedig 1873. szeptember 9-e, Baden bei Wien-ben megszületett Max Reinhardt, osztrák színész és rendező, a Salzburgi Akárki című előadás, valamint a Szent Ivánéi Álom című film rendezője. Ugorjunk a 20. századra, 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán, színész. Érdemes művész, a magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége, aki posztumusz Kossuth díjat kapott. Leghíresebb filmjei a Szegény legények, a Hideg napok és az Isten hozta őrnagyúr. Pontosan 20 évet ugrunk előre, 1951. szeptember 9-én született Tordas Ildikó olimpiai bajnok vívó. 1968-al folytatjuk, szeptember 9-én az Egyesült Államokban elkezdték építeni a Nimitzet, a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját. A hajó Chester W. Nimitz flotta admirálisról nevezték el, aki 1945. december 15-e és 1947. december 15-e között irányította a tengerészeti hadműveleteket. Az építmény egyébként 91 ezer tonnás és atommeghajtású. És végezetül 2003. szeptember 9-én 95 éves korában meghalt Tellerede atomfizikus, az atombomba atya. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Üzenet Sámuel második könyve 7. fejezetéből.
2: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt. Micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél. És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten. Hanem ímé, szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: 2026. szeptember 9-e, szerda. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Evangélium Szent Lukács könyvéből 6. fejezet 20-tól a 26. versig. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Elmélkedés. Lukács evangéliuma szerint Jézus nem csak boldogságot ígér, hanem figyelmeztet is. Négy olyan ember csoportról beszél, akik boldogok, és négy olyanról, akiknek a jaj szól. Ezzel azt mutatja meg, hogy Isten egészen másképp látja a dolgokat, mint ahogyan azt mi, emberek megszoktuk. A világ azt tartja boldognak, aki gazdag, sikeres, tele van élményekkel, és sokan kedvelik, azaz népszerű. Jézus viszont azt mondja boldognak, aki szegény, éhezik, sír, vagy üldözik, de csak akkor, ha mindezt Istenhez való hűsége miatt éli át. Az igazi boldogság nem attól függ, mi történik velünk, hanem attól, hogy kinek az oldalán állunk. Jézus tanítása szerint az örök boldogság, az üdvösség nem a földi sikerek jutalma, hanem annak a gyümölcse, hogy valaki Istenhez tartozik. Lehet valaki szegény, de boldog, ha bízik Istenben. Lehet valakinek gyász a szívében, de reményt tölti el, ha tudja, hogy Istentől kap vigasztalást fájdalmára. A jaj nektek kezdetű mondások nem fenyegetések, hanem figyelmeztetések. Jézus nem azt mondja, hogy rossz dolog jól lakottnak vagy elismertnek lenni, hanem azt, hogy ezek mulandó dolgok. Ha valaki csak ezekre építi az életét, akkor elveszítheti azt, ami örök. Jézus arra hív minket, hogy ne a világ elismerését keressük, hanem a mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad, hogy az igazi boldogság nem a gazdagságban, a népszerűségben, vagy az élvezetekben van, hanem abban, hogy az Atyához tartozhatunk. Add, hogy ne az emberek elismerése legyen számomra a cél, hanem a te mosolyod és örömöd. Erősíts meg, amikor a világ értékei csábítóbbak tűnnek, és adj bátorságot ahhoz, hogy a te tanításod szerint éljek. Hadd legyen szívem nyitott a szegénységre, az éhségre, a sírásra, mert veled még ezek is boldogsággá alakulnak át. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forróvizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmi mélyek ki a busztába!
0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 dek a csirkemellfilé, 10 dek a gomba, 5 dek a paprika, 5 dek a paradicsom, 10 dek a békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokaji furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarink és 60 dek a közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Friss bazsalikommal díszítjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Ezen a nyári napon Ádám nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg hazánk területén 20,8 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1439-ben Albert király terve Szendrő várost uraló Murad elleni csata meghiúsult. A király e napon Titel révnél állomásozott, és itt a táborozás véget is ért, mert időközben Murad Szendrőt elfoglalta. Idejárult, hogy az eleségben szükséget szenvedő, és a nagy hőségben vérhas által tizedelt magyar sereg farkast kiáltva szétoszlott. 1851-ben megnyílik a Nemzeti Képcsarnok Alapító Egyesület első kiállítása Pesten, a Nemzeti Múzeumban. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tegye fel a hangulatot a délelőtt további részében, mert 9 órától a Movie and Music várja önt, ahol film és zene vár, hiszen ez egy filmajánló műsor. 10 órakor kapcsolhat a Cocktailre, amely érdekes témákkal és érdekes emberekkel vár, ez egy magazin műsor, ami 2 órán keresztül tart. Délben a déli hírösszefoglalóval tartunk, hogy napra kész maradjon. 1 órakor a délután indul, benne interjúkkal, riportokkal és tudósításokkal, kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 2 órakor a Zamat műsorban finom falatokra számíthat a konyhában, ez a rész is 2 órán keresztül tart. 4 órakor a Retikül női magazin sok csajos hírrel és kevés focival várja a hallgatókat. 5 órakor a Nagy generáció műsorban mindenki hallhat, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot, ez egy retro műsor a legnagyobbakkal. 6 órakor az esti hírösszefoglalóval folytatjuk, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 7 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, ami riport, interjú vagy tudósítás lehet. Várjuk Önt! 9 órakor újra a Movie and Music következik, ahol film és zene, azaz filmajánló műsor hallható. Végül 10 órakor a Cocktail zárja a napot, amely érdekes témákkal és érdekes emberekkel vár, ez egy magazin műsor, ami 2 órán keresztül tart. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: Klubi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap képei egy összetett, kihívásokkal teli makrogazdasági környezetet vázolnak fel. A devizapiacok viszonylagos nyugalma ellenére, ahol a forint kedd estére enyhén, de érezhetően erősödött a főbb devizákkal szemben, a hazai költségvetési és vállalati szféra jelentős feszültségeket mutat. A legfontosabb hazai gigaprojekt, a Paks második atomerőmű építése körüli felhőzet sűrűsödik az elemzések szerint a projekt finanszírozása, különösen az orosz hitel törlesztése, évi sok milliárdos közvetlen állami szubvenciót igényel majd, amelynek terhe végül az adófizetőket terheli. Mindeközben a kormányzat szigorúbb szabályozási keretekre készül a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint komoly bírságemelés várható, ahol a visszaeső cégeknek akár az előző évi nettó árbevételük 0,5%-át is be kell fizetniük büntetésként. A központi döntések mellett a helyi szintű pénzügyi gondok is súlyosbodnak. Budapest egyre mélyülő likviditási krízise már a tömegközlekedés finanszírozását is érinti, így Karácsony Gergely főpolgármester jövő tavaszra halasztotta az Arriva busznak járó 9 milliárd forintos kifizetést. Ezzel párhuzamosan a parlament is intézkedett a közigazgatási szerkezet és a vezetés juttatásai terén, eltörölte a vármegyék elnevezését, visszaterelve a régi megyerendszert, valamint csökkentette Magyar Péter fizetését. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
0: Jó reggelt!
3: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükös Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Dexablock.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
10: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Szeptember 9-e, szerda. A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasorta a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. A 2. kerületben a Szépjuhászni úton a Budakeszi út közelében tart a vízvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szintén a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését lezárták vízvezeték javítása miatt. A 15. kerületben a Páskömliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt a külső sávot zárták le.
10: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
12: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ezen a reggeli napon Ádám nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg a fővárosban 20,9 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
13: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobbi Rádió.
1: Fogalkozni menjetek ki a busztába!
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 9-én köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat. A Sumer-Héber eredetű név jelentése ember, valamint anyám. Az Ádám név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki kedveli a társadalmi életet, és képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és föntartsa a harmóniát, valamint az egyetértést. Ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára, és szándékait könnyen félreérthetik. Becézése Ádámka, Ádi, Ádika és Ádus, jeles viselői Bálint Ádám énekes, Clark Ádám mérnök, Fási Ádám énekes showman, Kis Ádám humorista, Rajhuna Ádám, valamint Szirtes Ádám színészek, és ön, kedves Ádám. Ezen a napon köszöntjük még Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Pető, Péter, Szergiusz, Siringa, valamint Wulfia nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 9-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1312-vel kezdünk, szeptember 9-én 51 éves korában meghalt Ottó magyar király, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként. A 16. század közepével folytatjuk 1552. szeptember 9-én. A törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. Ugorjunk a 19. századra, 1831. szeptember 9-én született Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Folytassuk 1866-tal, ugyanis szeptember 9-én halt meg Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár akadémikus. A következő időpontunk pedig 1873. szeptember 9-e. Baden bei Wien-ben megszületett Max Reinhardt, osztrák színész és rendező, a Salzburgi Akárki című előadás, valamint a Szent Ivánéi Álom című film rendezője. Ugorjunk a 20. századra, 1931. szeptember 9-én született Latinovic Zoltán színész. Érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, aki posztumusz Kossuth díjat kapott. Leghíresebb filmjei a Szegény legények, a Hideg napok és az Isten hozta őrnagyúr. Pontosan 20 évet ugrunk előre, 1951. szeptember 9-én született Tordas Ildikó olimpiai bajnok vívó. 1968-al folytatjuk, szeptember 9-én az Egyesült Államokban elkezdték építeni a Nimitzet, a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját. A hajó Chester W. Nimitz flotta admirálisról nevezték el, aki 1945. december 15-e és 1947. december 15-e között irányította a tengerészeti hadműveleteket. Az építmény egyébként 91 ezer tonnás és atommeghajtású. És végezetül 2003. szeptember 9-én 95 éves korában meghalt Tellerede atomfizikus, az atombomba atya. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Obi Radio.
1: Üzenet Sámuel második könyve 7. fejezetéből.
2: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt: micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél? És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten, hanem ímé szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az embere nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat?
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. szeptember 9-e, szerda. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Evangélium Szent Lukács könyvéből 6. fejezet 20-tól a 26. versig. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Elmélkedés. Lukács evangéliuma szerint Jézus nem csak boldogságot ígér, hanem figyelmeztet is. Négy olyan ember csoportról beszél, akik boldogok, és négy olyanról, akiknek a jaj szól. Ezzel azt mutatja meg, hogy Isten egészen másképp látja a dolgokat, mint ahogyan azt mi, emberek megszoktuk. A világ azt tartja boldognak, aki gazdag, sikeres, tele van élményekkel és sokan kedvelik, azaz népszerű. Jézus viszont azt mondja boldognak, aki szegény, éhezik, sír vagy üldözik, de csak akkor, ha mindezt Istenhez való hűsége miatt éli át. Az igazi boldogság nem attól függ, mi történik velünk, hanem attól, hogy kinek az oldalán állunk. Jézus tanítása szerint az örök boldogság, az üdvösség nem a földi sikerek jutalma, hanem annak a gyümölcse, hogy valaki Istenhez tartozik. Lehet valaki szegény, de boldog, ha bízik Istenben. Lehet valakinek gyász a szívében, de reményt tölti el, ha tudja, hogy Istentől kap vigasztalást fájdalmára. A jaj nektek kezdetű mondások nem fenyegetések, hanem figyelmeztetések. Jézus nem azt mondja, hogy rossz dolog jól lakottnak vagy elismertnek lenni, hanem azt, hogy ezek mulandó dolgok. Ha valaki csak ezekre építi az életét, akkor elveszítheti azt, ami örök. Jézus arra hív minket, hogy ne a világ elismerését keressük, hanem a mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad, hogy az igazi boldogság nem a gazdagságban, a népszerűségben vagy az élvezetekben van, hanem abban, hogy az Atyához tartozhatunk. Add, hogy ne az emberek elismerése legyen számomra a cél, hanem a te mosolyod és örömöd. Erősíts meg, amikor a világ értékei csábítóbbak tűnnek, és adj bátorságot ahhoz, hogy a te tanításod szerint éljek. Hadd legyen szívem nyitott a szegénységre, az éhségre, a sírásra, mert veled még ezek is boldogsággá alakulnak át. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbyradio.hu.
0: A rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forróvizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1439-ben Albert király terve, Szendrő várost uraló Murad elleni csata meghiúsult. A király e napon Titel révnél állomásozott, és itt a táborozás véget is ért, mert időközben Murad Szendrőt elfoglalta. Ide járult, hogy az eleségben szükséget szenvedő, és a nagy hőségben vérhas által tizedelt magyar sereg farkast kiáltva szétoszlott. 1851-ben megnyílik a Nemzeti Képcsarnok Alapító Egyesület első kiállítása Pesten, a Nemzeti Múzeumban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
6: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatánál, ahol ma is összefoglaljuk a legfontosabb eseményeket. Portálunkon olvasható, hogy Szegeden a Kálvária sugárúton három keresztben parkolt roller akadályozta a járdát, ami ismét felhívta a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára. Ugyanakkor a látássérültek életminőségének javítására is nagy hangsúlyt fektetünk a Vakok Világszövetsége és a Nemzetközi Tanács a látássérült személyek oktatásáért. Több Braille nagyobb önállóság kampányt indított, amely kérdőívvel vizsgálja a pontírás használatát világszerte. Az Olvasás Világnapja alkalmából kiemelték, hogy a technológia fejlődése, így a Braille, hangos és digitális könyveket egy alkalmazásban egyesítő szolgáltatások bővítése új lehetőségeket teremt a látássérült olvasóknak. A kulturális élet terén is jó hírek érkeztek a Budapesti Operettszínház partneri megállapodás keretében 20%-os kedvezményt és ingyenes kulisszajárást biztosít a Hermina Egyesület tagjainak. Emellett a Magyar Színház 2026. szeptemberében audionarrált Wonderland előadást kínál látássérült közönségnek, amelyhez előzetes regisztráció szükséges. Ezek a kezdeményezések mind azt mutatják, hogy a társadalom egyre inkább törekszik az akadálymentesítésre és az egyenlő esélyek biztosítására. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsa velünk a mai nap hátralévő részében, mert délelőtt 9 órakor a Movie and Music várja önt, ahol film és zene vár, egy igazi filmajánló műsorban. Ezt követően 10 órakor kapcsoljon át a Cocktailre, amelyben érdekes témákkal és érdekes emberekkel találkozhat ebben a magazin műsorban, amely 2 órán keresztül tart. Délben 12 órakor hallgassa meg a déli hírösszefoglalót, hogy napra kész maradjon. 13 órakor a délután műsorban interjúkat, riportokat és tudósításokat hallhat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 14 órakor a Zamat várja, ahol finom falatokkal ismerkedhet meg a konyhában, ez a műsor szintén 2 órán át tart. 16 órakor a Retikül női magazinban sok csajos hírrel és kevés focival készülünk. 17 órakor a Nagy Generáció műsorban mindenki hallhat, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot, ebben a retro műsorban a legnagyobbakkal találkozhat. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a délutáni hírek körét, benne a napidézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, ami lehet riport, interjú vagy tudósítás, várjuk önt. Éjjel egykor, 21 órakor újra a Movie and Music következik, ahol film és zene, azaz film ajánló műsor hallható. Végül 22 órakor a Cocktail zárja a mai napot. Ebben a magazin műsorban érdekes témákkal és érdekes emberekkel ismerkedhet meg. Ez a műsor is 2 órán keresztül tart. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük, hogy milyen időjárás várható. A mai napon gyenge, szitáló eső várható. Jelenleg 20 fok van. 20 és 33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A 31 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A levegő páratartalma 74% lesz. Egész napos napsütésre számíthatunk. A várható UV-index 5, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Eső vagy zápor nem valószínű. 196 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 28 km per óra lesz. A legerősebb széllökések sebessége akár 70 km per órára is fokozódhat. Holnap 10-e erős szitálás várható. 17 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, napos időre számíthatunk. Gyenge eső várható, összesen körülbelül 1 mm csapadékkal. A csapadék esélye 63%. 311 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 25 km per órás sebességgel. A legerősebb széllökések sebessége akár 56 km per órára is fokozódhat. 11-e gyenge zápor várható. 16 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Csak kevés napsütés valószínű. A várható eső mennyisége körülbelül 11 mm. Záporokra is számíthatunk, a várható mennyiség 4 mm. A csapadék valószínűsége 63% körül alakul. 355 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 13 km per órát. Időnként 29 km per órás széllökések is előfordulhatnak. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. 9 órától kezdődik a Movie and Music című műsorunk. Búcsúzik Önöktől Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jó reggelt!
2: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországon. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 9-e, szerda. A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt úgy gyalogátkelő helyet létesítenek. A 2. kerületben a Szépjuhászni úton a Budakeszi Pesti út közelében tart a vízvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szintén a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését lezárták vízvezeték javítása miatt. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt a külső sávot zárták le.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Nyáron sajnos ugye hiába védekezünk, hiába kenjük magunkat naptejjel, tartózkodunk az árnyékban, sajnos előfordul, hogy néha-néha megkap bennünket a nap, kicsit leégünk. Ilyenkor jó, hogyha vannak kéznél olyan termékek, amikkel tudunk enyhíteni ugye az adott tüneteken. Nagyon sok direkt erre készült terméket találtok a piacon, de vannak olyanok is, amik nem erre vannak preferálva, de nagyon hasznosak tudnak lenni, hogyha kéznél vannak. Nézzünk meg előbb párat, ugye vannak kifejezetten a nap égés elleni készítmények, ezek általában ilyen pant

0: Venha aqui, ó, Gustavo.
1: Hallom ma is egyre a zenét.

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem felejtettem,

azuton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem törött volna össze az a kép.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Ásót kap a nagy harang.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby rádió hallgatóit.

más arcú reggelek ébresztik a fákat. Nehéz álomtól ittasan pislognak a házak. Görnyed hátú emberek sietnek a szélben, fáradt szemük már az úton, emlékeik még az éjben. És peregnek a nappalok. A könyörtelen percek rabja vagy, előtted az ismeretlen, maradnál, de nincsen hol maradj. A percekig nem bánt senki, már az is öröm. A gyűlölet sivatagában oázis a közöny.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
4: Világjáró,
5: a Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
6: Ma éjjel táncolj, mert ez a táncolj. Ma
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a rákirúgott házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munka végzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
0: Dex ketoprofén tartalmú vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 9-e, szerda.
2: A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. A 2. kerületben a Szépjuhászni úton a Budakeszi út közelében tart a vízvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szintén a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését lezárták vízvezeték javítása miatt. A 15. kerületben a Páskömliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt a külső sávot zárták le.
6: Hobby Rádió!
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
8: Kellemes rádiózást és nagyon jó vitát kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ismételten Movie and Music egy óra hosszában, csak is az önök kedvéért. A lamiák burkolathosszok a nyugati kultúra ikonikus figurái közé tartoznak. A vérszívó humanidok alakja olyannyira beívódott a köztudatába, hogy az irodalomtól a képzőművészetig kiírhatatlan toposzá avanzsálódtak. Mára-mára tini filmek hozzávalói között is megtaláljuk, sokak örömére, vagy éppen bánatára. Jelen írás Hollywood témába illő új kunes termékét, az alkonyatot veszi golcső alá. Azt a terméket, mely fenekestől felfordította a tini lányok, a Harry Potter rajongó kamaszok és az amatőr vámpirológusok lelkivilágát. Azt a terméket, melyet sokan egy divathobort kiinduló pontjának tekintenek, és amely eléggé megosztja a nézők és krónikusok táborát. Tehát érkezzen az Alkonyat című film és a filmben hallható zenék.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!

0: Metallica, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
0: Movie and Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.
3: És már is itt vagyok az Alkonya című film részleteivel. Catherine Hedwig direktornő dirigálásának kiinduló pontját Stephanie Meyer azonos című regénye képezi, melynek folytatásai arra engednek következtetni, hogy a film minimum tetralógia lesz. De a jövő helyett foglalkozunk inkább a jelennel. Az Alkonya sztoria tulajdonképpen egy közhelyes szerelmi történet vázára van felhúzva, ugyanis a 2 órás játékidő alatt egy vámpír mítoszba bújtatott Rómeó és Júlia történetet kapunk, melynek narratív hiányosságait az elbeszélésmód a képesség sem tudja kompenzálni. Főhősünk egy innoverált tinédzser Isabella, aki édesanyja szerelmi hullámzásai miatt Arizonából egy Washington melletti kisvárosba, Forksba költözik, ahol oda költözésével szinte egy időben különös gyilkosságok történnek. Itt a HSM-szerű tinédzserek mellett, illetve között felfigyel egy fura diákcsoportra, akikről hamarosan kiderül, hogy egy bizonyos doktor Cullen nevelt gyermekei, akik eléggé különc módon viselkednek. Na de hogy miért, az majdnem sokára kiderül.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Movie and Music.
0: Filmzenék
1: egy órában.
0: Egy órában.
2: És akkor nézzük, hogy milyen bonyodalmak vannak a filmben. Kalanék devianciája és egyikük, avagy Edward sármia felkelti a mélabús hölgyemény figyelmét, ami mindkét fél életét felforgatja. Kiderül, hogy Edward is vonzódik Isabellához, ám neki egy endorfin termelés mellett egy másik része is aktiválódik, hogy értse mindenki, nem csak szexuálisan vonzódik a lányhoz, hanem a szó klasszikus értelmében is megkívánja, vagyis a vérét akarja. Ez két okból is bonyodalmat eredményez. Egyrészt érthető módon veszély a lányra nézve, másrészt pedig vegetáriánus, bocsánat, zootáriánus, ha van egyáltalán ilyen szó, létmódjára is veszélyt jelent. Gondolom, mindenki kitalálta már, hogy Kalanék vámpírok, de nem akármilyenek. Az interjú a Vámpírral című filmben, avagy Louise de Pointe du Laciához hasonló állatok vérét szívják, ezért jelent nekik veszélyt egy kívánatos humanoid, akinek kiszipolyozása ugyebár degradálja is őket.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: OVN Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
10: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
12: Movien Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
13: No de, térjünk vissza a fő narratív szálhoz. Edward és Isabella összejönnek. Jaj, én nagyon-nagyon utálom ezt a szót. Szóval megtörténik a háztűznéző, a közös baseball és ezzel egyidejűleg a tetőpont, vagyis lelepleződik előttünk a titokzatos gyilkosság, ám halandó hölgyikénk élete is veszélybe kerül. Kalenék területén rossz, vagyis csak embervért fogyasztó vámpírok garáztálkodnak. Ám a matuzsálemi kort megért jó vámpírok minden erejüket, képességüket, tudásukat és leleményességüket bevetik, és így megmentik Edward szívének csücskét. Ám ezzel még korán sem ér véget kettejük története, ám a folytatásra lehet, hogy 2010-ig kell várnunk, de egy biztos, személy szerint én nem fogok túlkenülni.

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jó zenék egy órában. Az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Érthetetlenül bámulom a Twilight őrületet, mondjuk a Harry Potter jelenséggel sem voltam és vagyok kibékülve, amivel viszont magyarázni tudom, az a színész választás, illetve a sztori lámúros fele, amely a vámpír históriától természetesen tizenéves szemmel nézve pikánsá válik ugyan, de nem tudja túllendíteni a sztorit a közhelyiség berkein, épp ellenkezőleg. Régóta tudjuk, hogy a vámpír tulajdonképpen a szexualitás maszkja, s ebben az értelemben a csábító képében tündöklő idegen, vagyis Edward nem szolgál meglepetésekkel. Van még egy dolog, ami miatt kedvelhetik a tinik, az pedig a képi világ hideg, melankolikus, expresszionista effekt fűszerezéssel, ami, ha jól sejtem, nagyon-nagyon bejön az emós porontyoknak. Mi az, amiért kárhoztatni lehet ezt a mozit? Az összecsapott akciójelenetekért például, vagy a röhelyes plakátért, illetve a következetlen történetért. Nem értem például, ha Edward lát a sötétben, miért kell halogén reflektorokkal menekülnie James elől. De legfőképp azért, mert semmit sem tesz hozzá a vámpír mítoszhoz, mondjuk adaptációról lévén szó, ez a könyv hibája is egyben szerintem. Persze lehet nem is a vámpirizálás, a vértől csöpögő metszőfogak láttatása volt a cél, de akkor meg mi? Remélem, önök rájönnek majd ennek a kérdésnek a válaszára, mert nekem nem sikerült. További kellemes rádiózást és tökéletes hétet kívánok mindenkinek az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották, minden jót kívánok!

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéken. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
1: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Lúd házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munka végzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 9-e, szerda. A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. A 2. kerületben a Szépjuhászni úton a Budakeszi út közelében tart a vízvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szintén a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését lezárták vízvezeték javítása miatt. A 15. kerületben a Páskömliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt a külső sávot zárták le.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikolát vagyok. Eltelt egy újabb hét, tehát már is belekezdünk a mai koktélunkba. Ami a menüt illeti, tudják, minden héten én fogom kevergetni, kavargatni Önöknek a jobbnál jobb, kizárólag alkoholmentes koktélt, és ehhez a hozzávalók a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen ruhát is vegyünk. Én elárulom, hogy praktikus, ám bár viselés szempontjából nem tudom, hogy mennyire lehet kényelmes. Ezzel kapcsolatban majd az Önök segítségét szeretném kérni. Ezek után, tudják, könyvajánlónk érkezik itt a koktélban, melyben ma Feldmár András Szabadság szerelem című könyvéről tudhatnak meg egy kicsit többet. Bizony, káros szenvedélyünkről való leszokás nem csak a mi egészségünkért van, hanem mondjuk a házi állatok kedvéért is, mert hogy kimutatták, hogy például a dohányzás mit is okoz számukra. Ebben az órában szó lesz még arról, hogy vajon örökölhető-e az alvászavar. Tehát ezekre mind fény fog derülni ebben a 60 percben, és kicsit előre kalandozva a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetjük meg a leggyakoribb betegségeket, hát mi mással, mint vitaminokkal, és nem pedig különböző bogyókkal. Várom Önöket, hogy ezek a betegségek mik is, illetve milyen vitaminokkal, és ezt hogyan lehet felvenni, mármint a vitaminokat, tehát erről fogunk a következő 60 percben beszélni. Dőljenek most egy kicsit hátra, lazítsanak, hisz érkeznek a zenék, utána, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen is az a tökéletes ruha.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió
5: műsorajánló.
6: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc az új, a hőgyeretén táncra felvett.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Ó, szeretnék én lenni a csók
1: király!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Remélem, önök is ugyanolyan izgatottak azzal kapcsolatban, hogy milyen a tökéletes ruha a gazdasági válság idején. Önt is érinti a válság, és nincs pénze ruhákra. Egy tervező most megtalálta a megoldást a gazdasági válság idejére. Egy ruha, amit nem egy, nem két, hanem több száz féleképpen lehet kombinálni. Sebastian Erraruris forradalmi ötlettel állt elő. Ez a The Zipper nevű ruha. Az ötlet egyszerű, ám mégis nagyszerű. Adott 120 cipzár, amit tetszőlegesen lehet kombinálni. Elvehetünk belőle, hozzátehetünk az övtől a földig érő koktél ruháig, gyakorlatilag bármit ki lehet belőle úgymond húzni. Magas nyakú vagy dekoltát, mini vagy maxi? Többet mutatna a formás alakjából? Semmi vész, a zipperrel mindez megoldható, csak néhány cipzárt kell ide-oda húzigatnia a kívánt hatás eléréséig. A tervező elárulta, hogyan jutott a cipzár ruha ötletéhez. Szerettem volna egy olyan ruhát, ami kiállja a folyamatosan változó trendek és divat próbáját. Azt gondolom, folytatja 33 éves Sebastian, ilyen kritikus gazdasági időkben, mint amilyeneket most élünk, egy ilyen több százféleképpen variálható ruha igazán megtérülő befektetés. A legelső darabot kézzel készítette a fiatal tervező, és hónapokig tartott, amíg megalkotta a látható, tömeggyártásra is alkalmas dizájn ruhát. Most a nagybani értékesítésről tárgyal a befektetőkkel. A fekete és ezüst kombinációja pedig igazi klasszikus, így minden alkalomra tökéletes. Azonban nem tudom, hogy cipzárok itt-ott nyomnak-e bizonyos test részünket, illetve azt gondolom, hogy megint a modell alkatúaknak kedveznek ezzel a ruhával. Se baj, hogyha valaki ilyen vicces kedvében van, vagy tényleg úgy gondolja, hogy ez a ruha, mivel több száz féleképpen kombinálható, ez lenne a tökéletes megoldás így a gazdasági válság idején, akkor hajrá, nincs más dolguk, mint megvegyék mondjuk ezt a ruhát, de ajánlom azt, hogy azért több ruha legyen a készleten, ha bármi történik, ki kell mosni, egy-egy cipzát tönkre megy, ki kell cserélni, azért lehet vele gond, de hát önökre bízom, hogy éppen ki milyen ruhát ölt magára. Nem sokára könyvajánlóval érkezek vissza a koktélban, úgyhogy ne menjenek sehová.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Itt a Koktélban már is könyvajánlónk érkezik. Ma Feldmár András Szabadság Szerelem című könyvét ismertetem önökkel. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Feldmár András tavalyi három előadását ez a Petőfi vers is lette. Ha a szeretet önkényes rabszolgaság, hogyan lehet szabadon szeretni? A szex, a latin szexus, a szexó szóból ered, ami azt jelenti, hogy elvágni vagy elválasztani. Vajon miért nem beszélünk akkor nexről is? Ami a nexus, a nektere szavak gyümölcse lehetne, hiszen ez utóbbi jelenti azt, hogy összekötni. Feldmár lebilincselő stílusában arról mesél, hogy milyen közel kerülhetünk egymáshoz, és hogyan, anélkül, hogy ezért bárkinek is szenvednie kellene. Azt gondolom, hogy nem feltétlen kell most itt a nyitott házasságra, nyitott kapcsolatokra gondolni. A szerelemben, illetve a párkapcsolatokban is kell egy bizonyos szabadság, de azért óvatosan ezzel a szabadsággal, illetve vágyjal és a tombolással, mert hogy párunk nem biztos, hogy ezt annyira tolerálja, úgyhogy találjuk meg azt gondolom megfelelő arany középutat. Na de hát Feldmár András Szabadság Szerelem című könyve röviden erről szól, amit én elmondtam, és azonban ennyi volt a könyvajánló is itt a Koktélban. Nem sokára arra kérem önöket, hogy szokjanak le a dohányzásról, no, nem az én kedvemért, hanem mondjuk a házi állatja kedvéért.

0: Zombie Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: Szokjon le a háziállat a kedvéért, mondjuk a dohányzásról. Azok a dohányosok, akik nem akarnak leszokni, elképzelhető, hogy meggondolják magukat a háziállatai kedvéért, közölte az egyik kutató. Amerikai kutatók által végzett felmérés szerint a háziállatok dohányzó gazdáinak 28%-a meggondolná, leszokjon-e, hogy kedvencét megóvja a passzív dohányzás ártalmaitól. Nem feltétlenül szeretik jobban kedvenc házi állatukat önmaguknál vagy gyermekeiknél, ez csak egy újabb motivációs tényező az emberek számára a dohányzásról való leszokás megfontolására, közölte Sharon Milberger, a detroiti Harry Ford egészségügyi rendszer epidemiológusa. Ez egy új módja lehet annak, hogy rávegyük a dohányosokat a leszokásra. Az Egyesült Államok 71 millió házi állat tartójának közel 1/5 dohányzik Milberger számításai szerint. Ahogy a passzív dohányzás káros az emberre, ugyanígy fokozhatja a háziállatok kockázatát is a tüdőrák és más daganatok, allergiák, szem- és bőrbetegségek, légzési betegségek kialakulására. Az eredmények egy 3295 fős felmérésből származnak, a résztvevők háziállattartók voltak, főként Michigan területéről. Azt gondolom, hogy már egy kicsit baj az, hogy különböző motivációt kell arra találni, hogy ne dohányozzanak, illetve letegyék a cigarettát, mert azt gondolom, hogy saját magunkért érdemes ezt megtenni. Persze vannak olyan kedvesek, akik azt mondják, hogy már pedig azért is leteszed ezt a fránya cigarettát, ha én addig élek, ha akkor is ráveszlek téged arra. Igen, ez is lehet egy megoldás, illetve kényszer, de azt gondolom, hogy ha magunktól rájövünk arra, hogy a dohánytermék nem biztos, hogy egészséges, sőt, azt mondom, hogy a legkárosabb dolgok egyike, akkor talán ön is belátja azt, hogy igen, a dohányzásról le kell szokni, pláne, hogyha nagyon szereti mondjuk a házi állatát, akkor lehet egy motivációs tényező önnek, hogyha erre van szüksége. Egy biztos, hogy a házi állatoknak sem kedvező a dohányzás.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
0: Hobby Rádió. Reklám.
5: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Yeah. Jó estét kívánunk!
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Remélem, egy kicsit ki tudtak kapcsolódni az előző zenék alatt, most arra keressük a választ, hogy vajon örökölhető-e az alvászavar. Az alvászavaroknak genetikai okai vannak. Erre a következtetésre jutottak 2000 ikerpár vizsgálata alapján a londoni Szent Tomás kórház orvosai. A kórházban folyó hosszú távú ikerkutatások során számos megbetegedés természetét tanulmányozták. Az egy és két petélyű ikrek összehasonlító vizsgálata ugyanis segít elkülöníteni a genetikai alapú megbetegedéseket az életmóddal összefüggő kóroktól. A 2000 pár vizsgálatával folyó kutatások során az orvosok egyebek között az alvás közben fellépő légzészavarokat tanulmányozták, amelyeket korábban kizárólag a túlsúlyosság, dohányzás vagy a rossz testhelyzet számlájára írtak. Emellett a kutatók a nappali aluszékonyság eseteit, valamint egyéb alvászavarokat tanulmányoztak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az esetek mintegy a felében az alvászavar örökletes tényezőkre vezethető vissza. A zavarokért felelős gén ugyan még nem ismert, a jövőben azonban az orvosok több figyelmet szentelnek majd betegeik családi anamnézisének. A kialvatlanság rontja az ember teljesítő képességét, növeli a balesetek kockázatát és csökkenti az immunrendszer védekező képességét. Állatkísérleteken igazolták, hogy a tartós alvás megvonás halálhoz is vezethet. Sőt, nem csak a mennyiségi, de a minőségi alvás megvonás is súlyos következményekkel jár. Egyes kísérlet során patkányokat minden REM fázis kezdetén felébresztettek. Így bár az állatok megkapták a szükséges alvás mennyiséget, egy alvási fázis kimaradt. Eleinte enyhe, majd egyre súlyosabb kialvatlanság jeleit mutatták, később azonban a teljes alvás megvonásnál tapasztaltakhoz hasonlóan elpusztultak. Néhány megfontolandó tény az alvással kapcsolatban. Első, hogy a hosszabb ideig folytatott váltott műszakos munka egészségügyi kockázatot jelent. A koffein csökkenti ugyanaz álmosság érzetet, azonban a napi alvás igény mértéket ez nem befolyásolja. Az alkohol segíti az elalvást, azonban légzés, kimaradást és felületes alvást idéz elő, tehát ez is a minőségi alvás rovására írható. A stressz, az aggódás, az esti aktív tevékenység olyan anyagokat szabadít fel az agyban, amik az ébre maradást segítik elő. Az alvás nem tévesztendő össze az eszméletlen állapottal. Ezek a megfontolandó tények, és jó, hogyha figyelembe veszik, hogy minden szervezetnek, még a felnőttnek is szüksége van a minőségi és mennyiségi alvásra.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: Műsorajánló.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
5: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Ennyi fér bele a koktél első órájába, de nehogy elkalandozzanak, eltekerjenek, elcsavarjanak, elnyomkodjanak máshova, mert hogy nem sokára, ahogy ígértem, a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos betegségeket, legalábbis a leggyakoribb betegségeket, főleg itt a női problémákra kell gondolni. Elmondom önöknek, hogy ez nagy mennyiségű vitaminnal lehetséges, de hogy milyen problémákra, bajokra milyen vitamin dukál, illetve hogy hogyan is lehet bejutatni a szervezetbe, nos, erről lesz szó a következő 60 percben. Nagyon remélem, hogy akkor is velem tartanak, nem sokára jövök vissza, úgyhogy ne menjenek sehová.
0: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Hey, monsieur!

0: Hobby Rádió.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy idején nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
7: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál
0: Ez már a Koktél második órája, még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok. Ahogy ígértem, ebben az órában szó lesz arról, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos, úgymond általános leggyakoribb problémákat. Itt a női problémákra kell gondolni, és most gyorsan azt is elmondom önöknek, hogy ez nagy vitamin körképet fog jelenteni, azaz néhány leggyakoribb betegségeket vitaminokkal meg tudunk előzni. Ezért fontos, hogy megfelelőképpen étkezzünk, ehhez próbálok majd ebben az órában némi segítséget nyújtani. Na jó, elárulom önöknek, hogy nem sokára szó lesz a bőrről és a hajról, a vérképzésről, illetve a kiegyensúlyozott ciklusról is. Azt hiszem, ezt nem kell kifejtenem önöknek, hogy miről is van szó. Ez vár tehát önökre. Ebben az órában remélem most is együtt kalandozunk, és még újra visszahangolódnak a Koktél hangulatára. Már is pörgetem önöknek a jobbnál jobb zenéket, és már is kevergetem, kavargatom önöknek a jobbnál jobb kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek a mostani 60 perces összetevőjét már tudják.
7: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
8: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
10: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
14: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
15: Retikül, szerdán 16 órától.
16: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
17: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
16: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A tipikus női betegségeket kezelhetjük a legtermészetesebb módon is, mégpedig vitaminokkal, ahogy említettem. A civilizált életmód melléktermékeként számtalan olyan betegségekkel szembenéznünk, amely a helytelen táplálkozás következménye. Ha odafigyelünk arra, hogy megfelelő mennyiségű ásványi anyag és vitamin jusson a szervezetünkbe, megfeledkezhetünk olyan problémákkal,

0: Mákról, mint a hajhullás vagy a rendszertelen menstruáció. A 20. század elején az élesztő gombák szaporodásához nélkülözhetetlen, de akkor még ismeretlen ható anyagot boisznak, vagyis életfontosságú tényezőnek hívták. A biotin funkciója, amely a B-vitamin család egy tagja, nem más, mint a széndioxid szállítása a szervezetben. Ha nincs elegendő széndioxid a vérben, a szervezet anyagcsere funkciói nem működhetnek megfelelően. Ráadásul a biotin számtalan egyéb folyamatban is fontos szerepet játszik. Így például nélkülözhetetlen a fehérjebontás során képződő különböző aminósavak lebontásához is. Mindenek következtében a biotin rendkívül fontos a vér, az idegek, a bőr, illetve a haj növekedéséhez, valamint megújulásához. Hogyha nem fogyasztunk elég biotint, akkor már is mondom a hiány betegségeket. Ilyen a bőrgyulladás, a hajhullás, a depresszió, a fáradékonyság és az izomfájdalmak. Most nézzük is meg gyorsan, mik a természetes források, miben találunk biotint. A biotint a szervezetben található mikroorganizmusok állítják elő, valamint szinte minden élelmiszer tartalmazza ezt a vitamint. Leggazdagabb forrásai azonban a máj, a karfiol, a dió és a mogyorófélék. Ha tehát bőrproblémákkal és hajhullással küzd, érdemes többet fogyasztani ezekből az élelmiszerekből. Napi ajánlott mennyisége 50-100 mikrogram, ez körülbelül 100 g májnak felel meg. A túladagolástól nem kell tartania, mert a biotin vízben oldódó vitamin így a felesleg nem szívódhat fel, hanem egyszerűen távozik a szervezetből.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A következő, amiről most szólnék, a B12 vitamin, azaz az egészséges vérképzésért felelős vitaminunk. Ha sápat, fáradékony és vérszegény, könnyen előfordulhat, hogy szervezete B12 vitamin szintje nem megfelelő. Ez a létfontosságú anyag szükséges ahhoz, hogy a csontvelőben a vörösvérsejtek megfelelően fejlődjenek. Hiányában zavart szenved a növekedés, ezért a gyermekek megfelelő B12 vitamin ellátására különös gondot kell fordítani. De ugyanilyen fontos e vitamin jelenléte ott, ahol rövid időn belül sok sejtnek kell regenerálódnia, ilyen például az idegrendszer, ahol a B12 vitamin az idegszövet képzésében vesz részt. Már is mondom a B12 hiány betegségeket. Vérszegénység, sápadt bőr, fáradékonyság, illetve rossz közérzet. Na de hát miben található B12 vitamin? A legjobb B12 vitamin források az állati eredetű élelmiszerek. A máj, a vese, valamint a velő. De sok található belőle a tejtermékekben, a tojásban, a sörben, a savanyú káposztában, valamint a halfélékben. A főzés során azonban az élelmiszerekben található vitaminok nagy része tönkre megy. Ezen kívül azt sem árt tudnia, hogy a fogamzásgátló tabletta csökkenti a vérben a B12 vitamin szintjét. A felnőttek számára ajánlott napi mennyiség 5 mikrogram, ami körülbelül 150 g camembert sajtnak felel meg. Ha esetleg szigorú vegetáriánus étrendet követ, rendkívül fontos, hogy táplálékkiegészítő formájában pótolja a B12 vitamint.
0: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre. Hobby Rádió.
2: Reklám.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
2: Reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió.
1: A következő vitamin az E-vitamin, ami a kiegyensúlyozott ciklusért felelős. A hormon háztartásra gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően az E-vitamin segít abban, hogy a ciklusa harmonikusabbá váljon, valamint bizonyos esetekben még a meddőségben szenvedő nőknek is segítséget nyújthat. Ezen kívül antioxidáns tulajdonságokkal bír, így védelmet biztosít a sejtfalnak és a sejtmembránoknak. Az E-vitamin hatástalanítja a környezeti mérgekből származó szabad gyököket, melyek a sejt öregedés, valamint a daganatos megbetegedések előidézői. A hiány betegségek a következők. A rendszertelen menszesz, a meddőség, izomgyengeség, zavart reflexműködés, csökkent libido, illetve bizonyos bőr problémák. Na de hát, miben is található ez az E-vitamin? A növényi zsírok és olajok, például a margarin, az olíva, a napraforgó és a szójaolaj valóságos E-vitamin bombák. De a diófélék, a paraj, a zeller, valamint a különböző gabonacsirák szintén gazdagok E-vitaminban. A napi ajánlott mennyiség 12 mg, ami egy evőkanál búzacsira olajnak felel meg. Mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, vigyázzon, hogy ne adagolja túl. És ha már említettem bizonyos ételeket, zöldségeket, növényeket, húsokat, illetve különböző táplálékokat, elmondom majd nem sokára, hogy ezt a hűtőszekrényben hol és hogyan is kell tárolni.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a koktélban már is arról beszélünk, hogy az előbb, az elmúlt majdnem közel egy órában említett ételeket hogyan is kell a hűtőszekrényben elrendezni. A hűtőbe pakolás nem igényel nagy odafigyelést, gondolhatnánk. A hosszabb eltarthatóság eléréséhez azonban nem árt odafigyelni arra, hogy az élelmiszerek a nekik megfelelő polcon foglaljanak helyet. Az eddigi szeszélyes, mindent oda dobok, ahol épp van szabad helye hűtőben típusú hozzáállást nem árt lecserélni tudatosabb hűtőpakolási szokásra. Ezt nem ok nélkül mondom. Helye van minden élelmiszernek, hiszen nem véletlenül épp ilyenre álmodták a tervező asztalon a jégszekrényt. A gyümölcsök egy része nem igényel hűtést, feleslegesen ne pakoljuk be őket a hűtőbe. A zöldségek közül a paradicsom, a paprika, a saláta azonban hűtve sokkal tovább eltartható. Minden hűtőben van zöldségtároló rekesz, ahol a legkedvezőbb feltételeket biztosíthatjuk a zöldség és gyümölcsféléknek. Tudta ön azt, hogy a hűtőben nem állandó mindenhol a hőmérséklet, így aztán van egy pont, ahol a leghidegebb van. Néhány típusnál a gyártó külön feltünteti a hűtő belsejében, hogy hol van ez a hely. Általánosságban elmondható, hogy a leghidegebb pont a pára elvezető nyílás közelében található. A leghidegebb polcra vagy annak közelébe helyezzük a következőket. A friss húsok, halak, felvágottak, főtt ételek, összetett, készített saláták, tojás és tejszín alapú sütemények, francia sütemények, tortatészták és nyers tejből készült sajtok, nylonzacskóban értékesített, előre elkészített zöldségek és általában bármilyen friss élelmiszert itt kell tárolni. A húsok feletti polcon van a helyük, a hűtő felső harmadában a tejtermékeknek. A joghurtokat és a vajakat azonban a hűtő ajtajában tároljuk, hiszen ott van a legkevésbé hideg. Ha már fáradtunk a főzéssel, ne szúrjuk el a dolgot a hűtéssel. Minden esetben a kihűlt, megfelelően lezárt, bedobozolt étel kerülhet csak a hűtőbe. Ha langyosan tesszük be a hűtőbe, egyrészt a hűtő sokkal több energiát fog fogyasztani, másrészt felmelegíti a hűtő belsejét, ami a többi élelmiszer esetében is meggyorsítja a romlási folyamatot. Ráadásul sok étel meg is savanyodik így, hiszen a lehűlési idő a hőmérséklet emelkedéssel lelassul. Nagyon remélem, hogy ezek után a hűtőszekrénybe céltudatosan fogják bepakolni az élelmiszert, és így minél tovább eltartható lesz.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Világjáró
2: a Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Ennyi volt a Koktél második órája, én köszönöm az elmúlt 260 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, további jó rádiózást, a viszont hallásra!
2: Egy koktél fel.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarország. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónai kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért idejekorán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 9-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 12 óra után 29,5 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Ádám hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 9-én köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat. A Sumer-Héber eredetű név jelentése ember, valamint anyám. Az Ádám név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki kedveli a társadalmi életet, és képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és föntartsa a harmóniát, valamint az egyetértést. Ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára, és szándékait könnyen félreérthetik. Becézése Ádámka, Ádi, Ádika és Ádus, jeles viselői Bálint Ádám énekes,

0: Obbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 9-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1312-vel kezdünk, szeptember 9-én 51 éves korában meghalt Ottó magyar király, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként. A 16. század közepével folytatjuk 1552. szeptember 9-én. A törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. Ugorjunk a 19. századra, 1831. szeptember 9-én született Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Folytassuk 1866-tal, ugyanis szeptember 9-én halt meg Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. A következő időpontunk pedig

0: 1873. szeptember 9-e Baden bei Wienben megszületett Max Reinhardt, osztrák színész és rendező, a Salzburgi Akárki című előadás, valamint a Szent Ivániyi Álom című film rendezője. Ugorjunk a 20. századra, 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán, színész. Érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, aki posztumusz Kossuth díjat kapott. Leghíresebb filmjei a Szegény legények, a Hideg napok és az Isten hozta őrnagyúr. Pontosan 20 évet ugrunk előre, 1951. szeptember 9-én született Tordas Ildikó, olimpiai bajnok, vívó. 1968-al folytatjuk, szeptember 9-én az Egyesült Államokban elkezdték építeni a Nimitzet, a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját. A hajó Chester W. Nimitz flotta admirálisról nevezték el, aki 1945. december 15-e és 1947. december 15-e között irányította a tengerészeti hadműveleteket. Az építmény egyébként 91 ezer tonnás és atommeghajtású. És végezetül 2003. szeptember 9-én 95 éves korában meghalt Tellerede atomfizikus, az atombomba atyja. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: roba qua.
1: Hobby Radio.
0: Fuggila con i miei che ti ho gustato.
2: Üzenet Sámuel második könyve 7. fejezetéből.
3: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt: micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél? És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten, hanem ímé szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az embere nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat?

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. szeptember 9-e, szerda. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Evangélium Szent Lukács könyvéből 6. fejezet 20-tól a 26. versig. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Elmélkedés. Lukács evangéliuma szerint Jézus nem csak boldogságot ígér, hanem figyelmeztet is. Négy olyan ember csoportról beszél, akik boldogok, és négy olyanról, akiknek a jaj szól. Ezzel azt mutatja meg, hogy Isten egészen másképp látja a dolgokat, mint ahogyan azt mi, emberek megszoktuk. A világ azt tartja boldognak, aki gazdag, sikeres, tele van élményekkel, és sokan kedvelik, azaz népszerű. Jézus viszont azt mondja boldognak, aki szegény, éhezik, sír, vagy üldözik, de csak akkor, ha mindezt Istenhez való hűsége miatt éli át. Az igazi boldogság nem attól függ, mi történik velünk, hanem attól, hogy kinek az oldalán állunk. Jézus tanítása szerint az örök boldogság, az üdvösség nem a földi sikerek jutalma, hanem annak a gyümölcse, hogy valaki Istenhez tartozik. Lehet valaki szegény, de boldog, ha bízik Istenben. Lehet valakinek gyász a szívében, de reményt tölti el, ha tudja, hogy Istentől kap vigasztalást fájdalmára. A jaj nektek kezdetű mondások nem fenyegetések, hanem figyelmeztetések. Jézus nem azt mondja, hogy rossz dolog jól lakottnak vagy elismertnek lenni, hanem azt, hogy ezek mulandó dolgok. Ha valaki csak ezekre építi az életét, akkor elveszítheti azt, ami örök. Jézus arra hív minket, hogy ne a világ elismerését keressük, hanem a mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad, hogy az igazi boldogság nem a gazdagságban, a népszerűségben vagy az élvezetekben van, hanem abban, hogy az Atyához tartozhatunk. Add, hogy ne az emberek elismerése legyen számomra a cél, hanem a te mosolyod és örömöd. Erősíts meg, amikor a világ értékei csábítóbbak tűnnek, és adj bátorságot ahhoz, hogy a te tanításod szerint éljek. Hadd legyen szívem nyitott a szegénységre, az éhségre, a sírásra, mert veled még ezek is boldogsággá alakulnak át. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
3: Hobby Rádió!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forróvizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1439-ben Albert király terve, Szendrővárost uraló Murad elleni csata meghiúsult. A király e napon Titel révnél állomásozott, és itt a táborozás véget is ért, mert időközben Murad Szendrőt elfoglalta. Ide járult, hogy az elességben szükséget szenvedő, és a nagy hőségben vérhas által tizedelt magyar sereg, farkast kiáltva szétoszlott. 1851-ben megnyílik a Nemzeti Képcsarnok Alapító Egyesület első kiállítása Pesten, a Nemzeti Múzeumban. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a jelenlegi helyzetkép egyértelműen a feszültség és a strukturális kihívások jegyében telik. A globális piacokon az energiaárak drasztikus emelkedése dominálja a híradást, a Brent kőolajára július óta nem ért ilyen magas szintet, jelenleg már a 100 dolláros pszichológiai határt karcolja, egy hordó 99,5 dollárba kerül. Ez a jelentős áremelkedés közvetlen nyomást gyakorol a hazai inflációs környezetre is, amelyben a Magyar Nemzeti Bank rendkívüli lépésre készül. Több mint 20 év után a jegybank az inflációs cél csökkentését tűzi ki célul, egy olyan intézkedést, amely minden magyar pénztárcát érintő mélyreható változásokat hozhat magával. Mindeközben a hazai gazdasági kilátások is aggályosak. A szakértők szerint a magyar gazdaság a stagfláció csapdájában ragad, és hiába tapasztalható egy ideiglenes felpörgés, a hosszú távú előrejelzések szerint 2030-ra komoly visszaesés, egyfajta óriási pofon várhat. A kormány első 100 napja után egyre sürgetőbbé válik a választási ígéretek számonkérése és a súlyos gazdasági örökség kezelése, ami fájdalmas döntésekhez és kemény időkhez vezethet a magyar családok számára. Ez a belső feszültség párhuzamosan fut az Európai Uniós szintű kihívásokkal is. Mario Draghi uniós versenyképességi jelentésének közzététele után eltelt 2 év alatt a javaslatok alig 16%-a valósult meg teljesen, ami azt jelzi, hogy a nagy európai mentőtervek hatékonysága kérdéses, és az unió saját versenyképességi válságába rohan. Összességében tehát egy olyan gazdasági környezetben vagyunk, ahol a magas energiaárak, a lassú uniós reformok és a hazai strukturális problémák együttesen növelik a bizonytalanságot a közeljövőre nézve. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kulturális élet és a társadalmi kérdések legfontosabb fejleményeit foglaljuk össze. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 15-én ingyenes hangszínházi est keretében idézik fel Sodelné Klein Róza, a 19. századi magyar opera díva életét, valamint a Normafa nevét adó történetet Rák Kati főszereplésével. A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megrendezett eseményen Mesterházy Gyula és Csányi Valéria is közreműködik, a részvétel pedig regisztrációhoz kötött. Kulturális programok sorában az Erzsébetvárosi Lámpás Klub szeptember 18-án díjmentes városnéző sétát hirdet Bóka László vezetésével, ahol a kerület építészeti örökségét ismerhetik meg a korlátozott létszámú résztvevők. Kecskeméten szeptember 12-én tartják a hagyományos őszi közösségi klub délutánt, ahol a segédeszközök bemutatása mellett lehetőség nyílik a következő évi tagdíj befizetésére is. A látássérültek jogai terén az útjelző hálózat három fontos dokumentumot dolgozott ki, amelyek a KRESZ módosításait és az akadálymentes fizetési terminálokat célozzák meg. Ugyanakkor a közlekedés biztonság terén aggályos esetekre is fény derült, miután Szegeden három roller keresztben elfoglalta a járdát, veszélyeztetve a gyalogosokat. Kiemelték, hogy az ilyen pofátlan parkolási helyzetek elkerülése érdekében fontos a figyelem és a felelősségvállalás. A részletekért és további információkért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsanak velünk a délutáni órákban, ahol a 13. órakor induló délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követően 14 órakor a Zamat adásában finom falatokkal ismerkedhetnek meg a konyhában két órán keresztül. 16 órakor érkezik a Retikül, egy női magazin, amelyben sok csajos hír és kevés foci szerepel. 17 órakor a Nagy Generáció műsorában azoknak a művészeknek a zenéjét hallgathatják meg, akik a 70-es és 80-as években formálták a zenei világot, ez egy retro műsor a legnagyobbakkal. 18 órakor az esti hír összefoglaló adásában a napidézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek várják őket. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, azaz riporttal, interjúval vagy tudósítással találkozhatnak. 21 órakor a Movie and Music című filmajánló műsorban film és zene válik a fő témává. Végül 24 órakor a Koktél adásában érdekes témákról és érdekes emberekről hallhatnak ebben a két órán keresztül tartó magazin műsorban. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását, lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon borult idő várható. A jelenlegi hőmérséklet 29 fok. A legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb pedig 34 fok körül alakul. A hőérzet 31 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A levegő páratartalma 63% lesz. Szinte egész napos napsütés várható. Az UV sugárzás értéke 5, ami mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 183 irányú erős szél várható, a szél sebessége legfeljebb 32 km/h lesz. A legerősebb széllökések elérhetik a 77 km/h. Holnap 10-e enyhe esőre számíthatunk. A hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Néhány órán át süthet a nap. A várható eső mennyisége körülbelül 4 mm. A csapadék esélye 63%. 312 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 25 km/h sebességgel. A széllökések időnként akár 60 km/h is lehetnek. A hét utolsó munkanapján mérsékelt eső várható. A hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul. Csak kevés napsütés valószínű. A várható eső mennyisége körülbelül 13 mm. A csapadék valószínűsége 63% körül alakul. 339 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 12 km/h lesz, időnként 27 km/h széllökések is előfordulhatnak. Ez volt a következő napok időjárási körképe, ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. Délután 1 órától hallhatják a Délután című műsorunkat. Búcsúzik önöktől Brian, a Hobby Rádió robot műsor vezetője. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráky Ruth házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
1: Hobbi rádió.
8: A számítástechnika gyors fejlődése, a számítógépek otthoni elterjedése, a pozitív hatások mellett negatív változásokat is hozott életünkbe. Amellett, hogy a folyamatos, függőségszerű számítógép használatnak személyiségfejlődésbeli negatív hatásai vannak, a testre és az egészségre is kihat. Napjainkban új orvosi kifejezés is született a technikai eszköz okozta betegségekre. Balázs Zsanett először erről a betegségről kérdezte dr. Váci Gábor ortopédsebészt, a Medicina Egészségközpont főorvosát.
9: Tulajdonképpen egy angol rövidítés, amelyet magyarra fordítva úgy fogalmazhatnám meg, hogy komputer használattal összefüggő betegségek. Ez egy betegség csokor, sok mindent foglalunk ebbe össze. Ezeknek egy része mozgásszervi jellegű, mint a nyaki és az ágyéki gerinc problémák, izomgörcs a háti szakaszon, vagy például a könyökcsukló fájdalma. De ide tartozik a látás problémaköre, a fejfájás, elhízás, stresszbetegség, alvási problémák, de előfordulhat alsó végtagi vénás trombózis, sőt, ismerünk a kóros internetfüggőségnek a problémáját is.
4: Trombózis a számítógép használatból?
9: Igen, az ülés közben lassul a vénás keringés, előrehajláskor ugye megnyomjuk a vénákat, és hogyha erre nem figyelünk, vagy valakinek egyébként is keringés problémája van, akkor könnyen kialakulhat alsó végtagi trombózis is.
4: A test mely részeit terheli meg leginkább a gyakori számítógép használat?
9: A test minden részére hathat a számítógép használat, de kiemelném a mozgásszervi problémákat. Amikor órákig ülünk a számítógép előtt, akkor elfelejtjük, hogy fontos volna a megfelelő testtartás felvétele. Kényelmesebb helyzetben való elmozdulás, vagy hogyha másképpen nevezem, egy leeresztett tartás sem a derekunknak, sem a nyakunknak nem kedvező. A két lábra emelkedés miatt ugyanis a gerincünkön harmonikus ívek alakultak ki, ami ülés közben teljesen eldeformálódik, egy C alakú tartást vesz fel a gerincünk, amelyet egy ideig próbál kompenzálni a háti szakasz, illetve az ágyéki szakasznak a izomzata, aztán utána kifárad, és ennek az eredménye lesznek a különböző derékfájás, nyakfájásos tünetek.
4: Egyik ilyen betegség típus a teniszkönyök. Mi ez pontosan?
9: A egér használat közben az egész felső végtagunk egy nem természetes pozícióban van, és ennek az lesz az eredménye, hogy három lényeges ízületi szinten is kialakulhatnak tünetek és panaszok. A válizületnek a kóros tartása eredményezheti az úgynevezett egérvál szindrómát, ami az állandó feszülésből adódó vérellátási zavarral függ össze. Ugyancsak ilyen probléma lehet a teniszkönyök. A teniszkönyök az a felkar könyökizületi részének a külső bütykénél kialakuló fájdalom, ami azzal függ össze, hogy a csuklunkat folyamatosan az egér miatt egy hátrafeszített állapotban tartjuk. Ez a úgynevezett teniszkönyök betegség természetesen ismert a teniszező sportolók körében. És a harmadik nagyon fontos ízületi kör, ahol problémák alakulhatnak ki az egértartásból, az pedig a csuklónak a nem helyes tartása. Ennek az eredménye lehet a kézujjaknak a zsibbadása, amit úgy hívunk, hogy karpális alagút szindróma.
4: Végigvettük nagyjából azokat a betegségcsoportokat, amik a rendszeres számítógép használatból következnek. Milyen panaszok esetén figyeljünk oda, hogy bizony-bizony egy picit talán vissza kellene szorítanunk a túlzott számítógép használatot.
9: A mozgásszervi panaszok közül kiemelném a nyak és a ágyéki gerinc területén kialakuló fájdalom, különböző kisugárzásokat, valamint kiemelném a kéz ujjainak a zsibbadását, ami megint csak a nyaki gerinc kóros tartásával függhet össze. Azon túlmenőleg egész felkarnak a zsibbadása, az megint csak felhívja a figyelmet arra, hogy valamelyik ízületnek a tüzetesebb kivizsgálására volna szükség. És hát ugye a legsúlyosabb az, amikor már olyan állapot alakul ki, ami a derékfájásból átmegy a lumbágóba, az isiászba. Sokan ismerjük ezt a nagyon kellemetlen problémát.
4: Vannak-e olyan gyakorlatok, olyan teendők, amiket beépíthet a munkavállaló a napi rutinjába?
9: Igen, mindig arra hívjuk el a figyelmet, hogy a mozgás az, ami a szervezetünket egészségesen karban tartja. Az alapvető volna az ülés, tehát hogy egy olyan ergonomikus széket végezzük a munkát, amelyik a derekunkat egy megfelelő ívelt helyzetbe helyezi, és ezzel biztosít egy egyenes tartást a hátunknak. De ha nincs ilyen szék, akkor is egyszerűen csak egy egyenes tartásra törekedjünk ülés közben. Van egy nagyon apró segédeszköz, úgy hívják, hogy gerinc ülőpárna, amelyik olyan, mint egy lapított labda, tehát egy korong, amelyikben levegő van. Hogyha ezt székre tesszük, akkor ülés és közben a gerincünk keresi a stabilitást, és ezért mozgatjuk a gerinc melletti romzatot. Tudom javasolni még, hogy a monitornak szemmagasságban vagy egy kicsit lejjebb kell lennie, hogy ezzel egyenes hátülést tudjunk kivitelezni a lábak térben, derékszögben, és a talpak pedig a földön legyenek. A legfontosabb az volna, hogy lehetőség szerint óránként tartsunk egy kis szünetet, mozgassuk meg a nyakunkat, vállunkat, derekunkat. Leglényegesebb ugye a mozgás, a kényszertartás kompenzálására a napi életünkben be kellene iktatni a rendszeres mozgást, úszást, a gyaloglást, a gyalogtúrázást, kirándulást, tornát és a mértéktartó sportolást. A munkahelyi kikapcsolódást szolgálja például az is, hogy a dolgozók munkaközben óránként külön tornadakolatokat végezhetnek, tréner segítségével, de találkoztam olyannal is, hogy a folyosóra kihelyezett masszírozó ágyban lehetett feltrissülni egy kávé mellett. Oh, you touch my ta-la-la.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthoffer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Rosewall részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
5: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
8: Bocsánat, hogy menjenek ki a busztába!
9: Hey girl. Love is not a game for me.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mond.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor.
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamid, akkor.
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor.
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor.
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor.
1: What the fuck.
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy.
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz.
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor.
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hálni akarsz valakivel, akkor.
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy.
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mond.
1: How to get a fucking cab.
0: Ha valami nem működik, akkor.
1: Fuck that shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mond.
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig.
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor.
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából.
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen, tessék, itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: Vom a verb and I get your fucking ass out from the car and fuck up with you nasty motherfucker bitch.
0: Jelentése, kérem, ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzeten. Amikor valami rossz történik.
1: Oh, shit, fuck, fuck, fuck, fuck, shit, fuck, fuck, fuck.
0: Jelentése, azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Gotta fuck out before I kick your motherfucking shit ass.
0: Jelentése, bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves a tanárnyom, jól megtanítom.
3: Reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükös Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
4: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Karcson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
0: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
11: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Kérem a következő jelöltet. No, rendőr úr, mondja meg nekem, hány elbetű van a Happy Birthday to You-ban?
2: 6 darab.
1: 6 darab, hogy jött ki magának?
2: Hát ugye, la.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Nem gyurmázom, ott estem, a bicepszem lozott.

kivízni az ágyból, ez a csúcs nekem. Semmi torna reggel, szól a vekkerem. Órákig a kádban, közben halk zene,

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarország. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónai kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért idejekorán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul. A maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Kezdődik a Retikül.
6: Aha.
5: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
6: Go!
5: És kevés focival.
6: No, no!
5: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok a Retikül című női magazinnal. És amiért különleges ez a mai Retikül, az az, hogy asztrológus vendég ül itt a stúdióban, méghozzá Simonné Vatai Eszter. Köszöntelek!
8: Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat is!
7: Mióta foglalkozol asztrológiával?
8: Jaj, nagyon régen, mióta élek, érdekel, ugye közel 60-60 körül, de 25 éve foglalkozom vele, úgyhogy szinte minden nap. Egy csodálatos világ. tényleg egy csodálatos világ. Visszamenőleg is, előre is tényleg lehet itt szánkázni az égbolton, nagyon összefügg a mondákkal, regékkel, tehát tényleg az ember csak kap.
7: Ez egy jó játék is, gondolom, mert hogy nap mint nap használod az asztrológiát, kivetíted mondjuk a családodra, de lehet, hogy ezt csak én gondolom, vagy esetleg jársz kelsz az utcán, és meg tudod mondani, hogy például a veled szemben lévő úr vagy hölgy éppen milyen jegyben született.
8: Általában most ez a milyen jegyben született, ez nagyon érdekes, mert a magazin horoszkópok meg általában a laikusok úgy gondolják, hogy a nap az igazi, és a nap a 10 bolygóból csak egy. Tehát viszont a tudatos én, tehát nagyon fontos, de ugyanakkor mi asztrológusok a aszcendens, a születés uralkodót, nap, hold, ezek a fontos dolgok, de például egy nőnek a hold legalább olyan fontos, mert a nőiség, a lélek, a szervezet női működése, az anyasság, tehát ezek mind gyönyörű szép feladatok, oda tartoznak.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Retikül, Jaka Benikővel és asztrológus vendégemmel, Simon Névatai Eszterrel. Tehát kezdjük akkor a kosokkal. Mire számíthatnak a kosok az utolsó negyed évben, tehát 2009, szeptember, október, november és decemberben?
2: Hát feladta a leckét a sors a kosoknak. Az otthoni teendői nagyon-nagyon megszaporodtak. Talán egy kicsit vissza kellene venni a lendületből, akkor otthon is nagyobb béke lenne. Nem érdemes olyasmin vitázni, amit nem tudnak változtatni. Itt inkább arra gondolok, hogy a társ pénzügyi helyzete, ahhoz való hozzáállása, amin tényleg nem tudunk segíteni, össze kellene dugni a fejünket és megbeszélni. Viszont a kosoknak a Vénusz a oroszlán jegyébe van,

0: feszélyezett volt, úgy érezte, hogy mindig ő kap úgy többet, hogy a rosszból többet, többet kell letenni az asztalra. Ez majd változni fog, mert október végén már átmegy a mérlegbe a Szaturnusz, viszont akkor azt fogja érezni, hogy az emberek már nem úgy állnak a dolgokhoz. Érdemes lesz erről a mérleg Szaturnuszról úgy beszélni, hogy az emberi kapcsolatok megváltoznak, ha átmegy, és ez október végén van, és kicsit kihűlnek. Tehát a komolyabb kapcsolatok maradnak igazán fent. Itt a maikor dolga az, hogy kicsit elmagányosodunk. Tehát becsukjuk az ajtót a lépcsőházba, nem ismerjük, aki ott lakik. Ez még inkább ugye, el fog harapozni, de akik megmaradnak, ott viszont nyertünk. Mert azok maradnak meg, akik jók az emberhez, és előre viszik az életüket.
1: Tehát szelektálódnak a kapcsolataink.
0: Igen, magyarul. És még a kosoknak az, hogy a főnöki dolgokkal, tehát számoljon egyet, kettőt, hármat, és utána válaszoljon. Kitűzi, olyan célokat tűz ki, amit most ugye előre láthatólag nehéz megvalósítani, de ezért nem féltem a kosokat, mert van bennük lendület.
1: Kosok el tudnak számolni egyébként háromig? Úgy értem, hogy ők arról azt szoktuk mondani a kosokra, hogy fejjel rohannak a falnak.
0: Nem, néha. Végtelenül jó indulatúak. Gyakran visszaélnek az ő jó indulatukkal. Nem, ha ők beállítják magukat, akkor igen. Nekem csak pozitív benyomásaim vannak a kosokról.
1: Nekem is, csak hogy picit...
0: Mondjuk annyi, hogy az Uránusz a 12-es házunkban van, az Uránusz általában az idegrendszert feszültség, tehát be tudják zárni a feszültségüket, hogyha ők akarják.
1: Mire számíthatnak a bikák az utolsó negyed évben?
0: A bikáknak tulajdonképpen most csak jó dolgok vannak. Az, hogy ugye tavaly évben átment a Plutó a Bakba, és ugye ott is maradt durván 20 évig, az mindenféle célkütűzés, partnerkapcsolatokban irány, távok, tehát hosszú távú irányzék jó értelemben. A Mars most a hármas házában van, ami azt jelenti, hogy elintézni való dolgai vannak, hivatalos közlekedésbe vigyázzon, mert a hármas ház az mindig a közlekedés. Ne legyen rá menős erőszakos, bár nem jellemző a bikára, de a Vénusz neki ugye a négyes házában van, az otthonában szépíti, építi az otthonát, örömet talál a gyerekeiben, a családtagjaiban, ez mind nagyon szép és jó. És az egzisztenciális dolgaiban csak siker várható neki most. Bár vannak a szőnyeg alatt ilyen feszültségek, ne figyeljen oda. És akkor övé a világ. Az, hogy október végén itt megjön a Plutóval, meg az, hogy a mélegben megy a Szaturnusz, ez a Plutó-Szaturnusz kvadrát, ez a bikákra úgy hat, hogy több türelem kell a társhoz, meg az emberekhez. És akkor minden. A másik az egészségére kellene majd az év utolsó két hónapjában, és majd utána is persze odafigyelni, a Szaturnusz csontbőr fogak, ilyesmit hoz, lerakódások és a vese dolgok. Tehát most szerencsések átlag a bikák.
1: Tehát akkor jó évet zárnak majd ők is. Nézzük az ikreket, mire számíthatok.
0: Az ikreknek jelen pillanatban elég feszült a helyzetük, nem beszélve arról, hogy durván 2,5 éve a Szaturnusz a szűzbe van. Ugye az minden változó jegynek rosszat hoz, tehát ikrek, szűz, nyilas és a halaknak egyfajta nehezebb élethelyzetet. Tehát az, hogy meg kell mutatni, hogy mit tudok teljesíteni, és a világ ezután fog megítélni. Az otthonában is gondok, problémák idősebb emberekkel, ingatlannal és a családdal. Én azt hiszem, hogy az ikrek túl komolyan veszi. Nem jellemző rá, mert ő általában elszalad a problémák elől, de tulajdonképpen már októbertől felsóhajthat, mert átmegy a mérlegben a Szaturnusz, de azért nem ennyire fényes a helyzet, mert ez a Szaturnusz, ez fogja magát, és időnként oda-vissza megy, tehát 2010 július közepén lesz, mire tényleg a mérlegbe megy, akkor az ikrek elérnek egy stabil élethelyzetet. Na most neki a célok, egzisztencia állandóan feszült.

0: ha a főnökét hallgatja, akkor minden szavába bele tudnak kötni. Csak arra tudom kérni, ne tegye, mert saját magá alul húzza ki a dolgokat. Sok jó barátja van, külföldről jó híreket kap. A vízöntőben lévő Jupiter-Neptun együttállás ugye egész évben az elkíséri, csak jó az ikreknek, tehát a levegőjegyeknek ez sorba. Én szerintem találjon levezető, tehát az energiáit, tehát sport, mozgás, séta, ugye eleve ilyen, hogy minden érdekli, és ne vitatkozzon.
1: Párkapcsolati téren mire számíthatod?
0: Tulajdonképpen a partnere jó indulata és az elnéző, tehát a szeretet által az elnézés az mindent megold.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Retikül. A Retikül vendége Simonné Vatai Eszter, asztrológus, és folytatjuk műsorunkat a rák jegyűekkel, méghozzá azzal, hogy mire számíthatnak évvégéig.
2: Jelenleg a Mars van a rákban, a rák jegyben, ami azt jelenti, hogy rengeteg sok dolga van. Azt se tudja, hol áll a feje. Sajnos az otthonában a kommunikáció tehát nem igazán jó, tehát feszültségekre számíthat, de én azt mondom, hogy a rák arról híres, hogy tud alkalmazkodni, hogy próbálja a családtagok bizonyos helyzetbe kerülését itt a türelemmel megvárni. Viszont a pénzházában van a Vénusz, ami azt jelenti, hogy nem nagy nyereséget, de az, hogy harmonikusan be tudja osztani. Különben is a kardinális jegyek, tehát a kos, rák, mérleg és a vak kardinális jegy, azok a saját akaratokat mindig meg tudják valósítani. A elmúlt időszakban testvéri problémák, szomszédokkal problémák kellett, hogy legyenek, de eznek most már is itt a végére jár. A partner kapcsolatban viszont egy éve, most a partner kapcsolat, ugye a hetes ház, az nem mindig a házastársat, a társat jelenti, minden emberi kapcsolat oda tartozik, sőt a nyilvánosság is oda tartozik. Most az elmúlt évben itt változás kellett, hogy történjen, mert a Plutó átment a vakba, és a vak Plutó az elvárásokat, tehát nagyobb elvárásokat hoz a rákjegynek, ugye más jegynek is, de főleg neki. És több türelem kellene hozzá. Na most a külföld feszültséget jelent neki, tanulás, közlekedés, itt akadályokkal kellett megküzdenie. A szerelemben, szerelem és a gyermekeknél csupa változás volt az elmúlt, hát mondhatnám azt, hogy bő másfél-két év, de most már azért lassan végére fog érni. Egzisztenciálisan, hát hogy mondjam, a munka zöme az övé. De ha szereti csinálni, akkor meg tudja csinálni. Egy kicsit hőbörög, de később azért ez benyújtja a számlát.
1: Nézzük az oroszlánokat, hogy mire számíthatnak ez év végéig.
2: Az oroszlán jegy, most benne van a Vénusz, ugye ez szeptember 20-áig egyfolytában, és utána meg ugye októberben ugye már a Mars is ott van, tehát csak a mindennapi életben a szépet, az örömet és az aktivitás éri őt el. Ugyanak most már 2,5 éve a pénzházában van a Szaturnusz, ami meggondolt pénzgazdálkodásra késztette őt, és ez mondjuk nem baj, mert nem árt, ha az oroszlán megtanul a pénzzel bánni. A testvéri kapcsolatok, a kisebb utazások, szerződések, ezek mind most nagyon jól működnek neki, és a munka változás sajnos itt a küszöbön van. Az év vége fele nem tudok igazán jót mondani, de rengeteg jó szándékú emberrel találkozik, akik segítőkészen állnak a dolgaihoz. A társkapcsolatában is egyetlen olyan dolog, ami egy kicsit ugye banánhé, hogy a pénz és a pénzzel való bánásmód, szóval ezt meg kell beszélni, mert a partner, hát az az igazság robbanékonyan áll hozzá, ezt megfelelően kezelni kell. Egzisztenciális szinten tényleg valahogy most ő kedvezményezett.
1: Az oroszlán.
2: Igen.
1: Nézzük, hogy mire számíthatnak a szüzek.
2: Még talán annyit, hogy a oroszlánhoz visszatérve, hogy a Plutó, a hatos ház az a munkahely és az egészség. Tehát én azt javaslom nem csak az oroszlánnak, hanem minden jegynek, hogy bármiféle gond van, azonnal szakemberhez fordulni. Hát a szüzek most ugye a nap ott van, tehát nem véletlen, hogy az iskola kezdés, a tanulás, hát a szőz az intellektuális alkat, tehát mindig többet szeretne tudni, maximálisan szeretné tudni, hogy mi van a világban, meg az a szakterület, amit ő választott. De 2,5 év a Szaturnusz megnehezítette a helyzetét. Ő maga is úgymond nem biztos, hogy a fontos dolgokat látta, nehéznek érezte a sorsát. Sőt, akkor itt, ha megengedi, elmondanám, hogy a Szaturnusz-Uránusz a gazdasági válság kiváltója. Na most ez a bolygóállás 45 évenként adódik. Ugye az első világháborúban volt, akkor a 65-67-es, és hát most, és ez bizony hosszú táv, mire innen kijövünk. És ugye a szüzeket, illetve a változó jegyeket érintette. A változó jegy ugye ikrek, szűz, nyilas és a halak, de a szüzeknek az okossága, a munkaszeretete, a precizitása mindig kihúzza őket a bajból, és talán már októberben egy kicsit felsóhajtanak, de igazán, mint mondtam, csak jövő nyáron. A partner kapcsolatokban nekik is azt tudom ajánlani, hogy végtelen türelem, mert az Uránusz van a halakban. Az Uránusz az a robbanok, tehát ugye eleve az idegrendszer tartozik oda, meg ellentmondás. Tehát ugye ez nagyon fontos. Viszont az otthona neki lehet a vára is, mert a Jupiter-Neptun együttállás, tehát az szeretet, és a szeretet bősége vár ő rá. A szerelemben viszont jó irányú dolgok vannak, de készüljön fel azért úgymond válságokra. Bár az az igazság, hogyha a Plutó válságokat idéz fel, már pedig idéz, akkor azt meg is oldja. Én inkább, akinek gyermeke van, a gyermekekre való odafigyelésre hívnám fel a figyelmet, mert nagyon fontos, főleg olyan korban vannak a gyerekek. Egzisztenciális szinten én azt mondom, hogy nincs itt semmi baj. Kicsit, hogy túlpörög. Túlpörög, és ezt kellene megfelelő mederbe tenni. És októbertől jobban odafigyelni a pénzügyekre.
3: Hobbi Rádió!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Nézzük, hogy hogyan szépít meg a szőlőfürdő nem csak az Istennek ajándéka, hanem egy valóságos energiabomba, és vitamin és ásványi anyagtartalma miatt bőrápolásra is kiváló, hidratálásra, tonizálásra, irritációk és pattanások csillapítására, hűsítésére, pórusok tisztítására is kiváló a szőlő. A szőlő amellett, hogy valóságos energiabomba, vitamin és ásványi anyagtartalma miatt bőrápolásra is kiváló, hidratálásra, és ahogy már felsoroltam, mi mindenre, íme néhány francia szőlős kozmetikai recept házi használatra. Bőrfrissítő kezelések tehát szőlővel. Azt mondják, hogy a nőknek a nyakán, illetve a dekoltázsán látszik meg legjobban a kor. Különösen a nyári napozás után életkortól függetlenül ráfér a dekoltázsra egy kis kényeztetés. Préseljünk ki 10-12 szem szőlőt és a levet masszírozzuk a bőrbe. A gyümölcs savai kíméletesen lemarják a felső szaru réteget. Az öregedő bőrről egyébként lassabban válnak le ezek az elhalt hámrétegek, így nem állt egy kis segítség neki. Készíthetünk szőlőpeelinget is tisztításra, vitalizálásra. Egy közepes fürt szőlőt jól mossunk meg, szemezzük le, esetleg a szemeket újra lemoshatjuk egy szűrőben, majd egy tálban villával alaposan nyomjuk szét, keverjünk hozzá annyi zappelyhet, hogy kehető masszát nyerjünk belőle. A pakolás gyengét körkörös mozdulatokkal vigyük fel az arcra, a dekoltázsra és a nyakra. Erőteljesebben masszírozhatjuk az orron, az állon és a homlokon, de óvatosan bánjunk az arc többi részével, illetve a nyakkal és a dekoltázsal. Hagyjuk rajta 10-15 percig, majd langyos vízzel mossuk le. A frissen szedett szőlőleveleket alaposan mossuk meg, ez a szőlőleveles fürdőnek a receptje, tehát a frissen szedett szőlőleveleket alaposan mossuk meg, majd tegyük a fürdővízbe. Körülbelül 15-20 levél elég egy kád vízhez. A szőlőleveles fürdő élénkíti a bőrt, ezzel javítja a bőr felszínén a keringést, így tisztít és méregtelenít. Fáradt lába keringésének élénkítésére is kiváló. Lábfürdőhöz elég néhány szőlőlevél is. Ha télen is szeretnénk szőlőlevélfürdőt venni, fűzzük fel a leveleket egy vastagabb cérnára, ne túl szorosan egymás mellé, és szellős helyen szárítsuk meg. Fürdéskor a szárított leveleket tegyük egy kis hálóba, hogy ne morzsolódjanak szét a vízben. Testápolás borecette. Ki gondolná, hogy a borecet is jó lehet a bőrnek, különösen az érett bőr vitalizálására, védelmére nagyon jó. Fürdés után masszírozzunk borecetet a kissé nedves bőrbe. A keringés élénkítése érdekében a lábnál kezdjük, és úgy haladjunk felfelé. Utána kis időre burkoljuk be magunkat egy meleg köntösbe, vagy takaróba. Szőlőmagolajat a krémbe. Nos, a szőlőnek még a magja is szépít. Pontosabban a szőlőmagolaj, amit egyébként az ínyencek előszeretettel használnak saláták készítéséhez. Nálunk azonban ne az élelmiszerű üzletek polcain keressék, hanem a fitotékákban. A szőlőmagolaj nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, amelyek fontosak a bőr sejtmembránjainak újraépítésében. A mindennapos használt hidratáló krémből vegyünk ki egy evőkanálnyit egy tálacskába, és keverjünk hozzá alaposan egy mokkás kanálnyi szőlőmagolajat, hogy minél homogénebb keveréket kapjunk. Majd 1-2 mm vastagságban vigyük fel az arcra, illetve a nyakra és a dekoltázsra. 10 percig hagyjuk felszívódni, majd gyengéden masszírozzuk a bőrbe. A bőr szemmel láthatóan felfrissül egy-egy kezelés után. Ha jól végzett gondos kezelés után együnk meg egy fürt szőlőt, vagy ígyunk meg egy pohár könnyű finom bort. Így azután kívülről belülről vitalizáltuk magunkat az Istenek ajándékával. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Már nem sok időnk maradt, úgyhogy folytassuk is rögtön a bakok.
2: A bakok már tavaly voltak tulajdonképpen nagy változás, ugye a bakba lépett be a Plutó tavaly novemberben, de már előtte ugye egész évben ott nagy változás, méghozzá olyan szinten nagy változás, hogy az önmegvalósítását, a bakok reálisan néznek körül, tehát az ő általuk kitűzött cél az mindig a valóság, tehát két lábbal állnak a földön, nagy terveket tűztek ki, amit meg fognak valósítani, nagyon sok akadályon keresztül, viszont anyagi téren neki kezdve ez a világ, még akkor is, ha váratlan kiadásaik vannak, amihez az út az... ez legyen az ő titkuk. Az otthonában némi feszültség várható, de ez inkább nehezen tudja elfogadni a partner kívánságait. De az az igazság, hogy a vakok fontosnak tartják a családot, mindent felvállalnak a családért. A gyermek szerelem tekintetében most azzal kell szembenézni, hogy azoknak is van saját akaratuk, tehát nem tudja ráerőszakolni, de én azt mondom, hogy szeretettel mindent meg lehet oldani. A munkahely tekintetében jelen pillanatban kell, hogy legyen valami feszültség, ez a Plutó-Mars opozíció, ami ugye lassan lemegy, többet várnak el tőle, és hát mondjuk egy nap csak 24 órából áll. A pénzügyekben, a társkapcsolatban egy kicsit rámenős most a társ, minden emberi kapcsolat, ő úgy érzi, hogy most többet kívánnak tőle. Külföldi és tanulás szempontjából, jogi szempontból minden neki kedvez. Egzisztenciális szinten pedig lenne. Nagy változások előtt áll. Tehát ő ezt tudja.
1: Jó, és... vagy rossz változások
2: előtt? Na most ez az igazság, hogy ezt úgy tudom példával mondani, hogy rossz változás előtt állok, ha elkezdek egy házat építeni, mert viszem a téglát. Uh-huh. De a végcél azért jó lesz. Tehát ilyen változások előtt áll a bak, és ő viszont, amiben belekezd, azt mindig befejezi. Tehát... tulajdonképpen ilyen jó. Mondjuk annyi, hogy figyeljen oda a saját egészségére, a Plutó, mint olyan, sajnos a fertőző járványos betegséget is jelzi, az óra végbél és az ivarszervek a kiválasztásnál, tehát tessék odafigyelni jobban saját magára. És ugye, hát mondjuk fogorvos és a többi, hát ezeket nem kell mondani.
1: Nézzük a vízöntők, mire számíthatnak év végéig.
2: A vízöntők, ugye a Jupiter meg a Neptun van a vízöntő jegyben, ez két tényleg jó indulatáról híres bolygó, bár a Neptun azért káoszt, ködöt is ad, és ugye ez már mindjárt át is léptünk a vízöntők pénzházába. A vízöntők nem igazán, nem az ő asztaluk a anyagi javakkal való foglalkozás, mert valahogy mindig eltévednek. Ott az Uránusz, ők mindig találnak valami váratlan kiadást, ami később beigazolódik, hogy ugye nem kellett volna. A otthonában változás előtt áll, jó értelemben változás előtt áll, tehát bútorvásár, festés, stb., tehát ami éppen kedvező számára. A gyerekekkel, illetve a szerelmével kell, hogy legyen valami kommunikációs probléma jelen pillanat, de nem akkora nagy, és azt hiszem, hogy ez már kezdett lemenni, tehát picike kis türelem. Munkahelyén változások vannak, sajnos ő úgy érzi, hogy megterheli, de ő tulajdonképpen annyira emberbarát, hogy még lassan-lassan elvézi a mások munkáját is. Partner kapcsolatban szerencsés, mert most ilyen pillanatban a Vénusz ott van, és a partner elnéző vele szemben, és jó programokat hoz. Hosszú távú pénzügyi dolgokkal se foglalkozzon, és ez már az elmúlt 2,5 év a vízöntőnek ez bebizonyította, hogy nem igazán jó. Hallgasson inkább a társa, hogy mint merre, meddig. Egzisztenciális dolgaiban sajnos neki a következő 1,5 év nagy változásokat hoz, igyekezzen ebben ne a rosszat, de eleve a vízöntő az, hogy mondjam el, úgy szoktuk nézni, hogy van a 11 jegy, és van a vízöntő. A vízöntő az annyira emberbarát, hogy tényleg a mások azt nézi, hogy másoknak jó legyen, mondom őszintén, nekem is csupa vízöntő barátaim vannak, és a barátok mindig ott vannak, nem csak ő segít a barátom, neki is segítenek a barátok. Mondjuk a túlzásokra, bár a vízöntő az általában vékony, de azért figyeljen oda a külsejére jobban, bár elég hívő a vízöntő.
0: Hobbi Rádió.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Végül, de nem utolsó sorban, egy icipici időnk maradt a halakra, de azért remélem, hogy belesűríted.
2: Igen.
1: A lényeget.
2: Megpróbálom. A halak jegyében van az Uránusz, ami azt jelenti, hogy mindig váratlan élethelyzettel találkoznak. A partnerkapcsolatukban ugye már megérett, tehát 2,5 éve a emberek gondjait ugye felvállalta, ez sajnos otthon le is csapódott. A főnökökben néha barátokat talál, segítőkészséget. Én azt mondom, hogy a továbbra is tényleg csak a kitartást, azt a gyerekekben sok öröme van. Én azt mondom, hogy az érzékenységét, ha a gyermeknevelésről van szó, tegye egy picit félre, próbáljon ő is gyermek lenni, és akkor már is jobb. Pénzügyekben sajnos nem tudok jót mondani. Se őnek is, se a partner kapcsolatban jobban meg kellene gondolni a dolgokat. Az Uránusz ugye arra biztatja őt, hogy na most azonnal intézzük el a dolgokat, nem, aludjon rá egyet mindig, és akkor ez itt minden. Na most, hogyha a Plutó neki úgy hozott változás, hogy segítőkész embereket kell, hogy találjon, és azért bízunk ebben, hogy ez lesz. Különben nagyon-nagyon sok jót tudom mondani a halakról, de az Uránusz ez olyan, mintha egy ládába belet lenne téve egy bomba, hogy bármikor robban, és ugye ő az, aki, tehát vigyázzon magára.
1: Úgy legyen, köszönöm szépen. Remélem, hogy mindenki szívesen hallgatta, és megfogadja a tanácsaidat. Kedves hallgatók, ezzel véget is ért a műsoridőnk. Nagyon szép napot, szép hetet kívánok. Jakab Enikőt hallották, és a Retikült. Viszont hallásra.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
3: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
4: Csípő, viszkető érzés, fájdalmasan lüktető hólyagok. A herpeszvírus Magyarországon minden harmadik ember életét megkeseríti. De vajon mi okozza a herpeszt? A felelős egy vírusos fertőzés. 8 altípusa közül a leggyakoribb az ajkakon, a bőrön, a nyálkahártyán, valamint a nemi szerveken megjelenő fertőzés. Bárki elkaphatja nemtől és életkortól függetlenül. A vírusfertőzés tekintetében megkülönböztethetünk elsődleges és másodlagos herpeszt. Elsődleges formáról akkor beszélünk, amikor a nem kívánt hólyagok először jelennek meg.
5: Általában legnagyobb részt az esetek 40-60%-ában a szüléskor, a szülőúton való áthaladáskor a már herpeszes mamától kapják meg a kisbabák, vagy pedig később a korai felnőtt korban, vagy pedig az első szexuális kapcsolat útján kaphatják meg.
4: Az elsődleges fertőzés magas lázzal, a nyirokcsomók megduzzadásával, rossz közérzettel és nagyméretű hólyag képződéssel jár. A hólyagok hámmentes ülésével fájó sebek alakulnak ki. Az első fertőzés közel 2 hét alatt múlik csak el, azonban a vírus nem tűnik el nyomtalanul.
5: Ezek a vírusok az ideggyökökben megbújhatnak, megbújnak egész életünkön át, és ott maradnak nyugvó állapotban. Amikor az immunrendszerünk nem tudja visszanyomni ezeket a vírusokat, akkor újból aktiválódhatnak. Ez már egy másodlagos, ismétlődően visszatérő herpeszes betegségfertőzés.
4: Ez azt jelenti, hogy ha a herpeszvírus egyszer bekerül a szervezetbe, azt onnan semmi sem öli ki. Ugyanis a herpesz DNS-e beépül a sejtek DNS láncába, és azokkal egyesülve elválaszthatatlanná válik. Másodlagos, azaz visszatérő herpesz esetén a betegség lezajlása már sokkal gyorsabb. Körülbelül 5-6 napig tart, és a tünetek is jóval enyhébbek. Fél 1 cm-es területen 1-2 mm-es csoportosan ülő hólyagok jelentkeznek. Ez a fertőzés már nem jár lázzal. Kellemetlenséget az okoz, hogy rendszeresen visszatérhet. Van olyan ember, akinél csak egyszer-kétszer jelenik meg életében, de olyan is akad, akinél 2 hetente havonta jelentkezik. A vírus második leggyakoribb formája a nemi szerveken megjelenő herpesz, ami szoros testi kontaktus útján adható át. Az Amerikai Egyesült Államokban már több mint 50 millió ember szenved a fertőzéstől. A herpesz növeli az AIDS fertőzés lehetőségét is, mivel a sebhely behatolási kaput nyit a HIV vírus számára.
5: A nemi úton átadható terjedő herpesznek a száma növekszik. Ennek az a nagyon nagy jelentősége, hogy az ilyen mama, aki herpesszel, genitális, tehát nemi úton lévő herpesszel találkozott és fertőződött, átadhatja a szülés során a kisbabának. Ez az egyik veszélyességi forrás. A másik pedig az, hogy ma már tudjuk, hogy bizonyos vírusok, itt a humán papilloma vírus és a herpesz vírus is szerepet játszik a méhnyakrák kialakulásában.
4: Bár a herpesz ma még nem gyógyítható betegség, odafigyeléssel és megfelelő védekezéssel uralható. Ne feledjék, a napsütés hatására ismét megjelenhetnek a nem kívánt hólyagocskák. Ezért nem árt még időben vitaminokkal megerősíteni szervezetünket, és persze beszerezni a megfelelő gyógyító krémeket.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
6: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Ruth házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordul. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobbirádió.hu.
11: A rádiót.
13: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
14: Nagy generáció! Illés!
15: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
14: Omega!
16: Oh,
14: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
17: I want to break free.
14: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Üdvözlöm Önöket itt a Nagy Generációban. Hát szó-szó Kovács Katalin pályafutásáról órákat lehetne beszélni, de az is igaz, hogy nekünk csak 60 percünk van arra, hogy áttekintsük az énekesnő páratlan zenei pályafutását, és a természetesen ebben az órában nem csak magyar Kovács Kati dalokat fogunk hallgatni, hanem külföldi előadók múltbéli remek felvételeit is. Azért Kovács Katiról annyit megosztok Önökkel, hogy Verbeléten született 1944. október 25-én, egy magyar énekesnőről, előadó művészről, dalszövegíróról és filmszínésznőről van szó. Talán a legsokoldalúbb magyar énekesnő, hiszen otthonosan mozog a jazz, a rock, a rock opera, a táncdal, az operett, a pop, a diszkó, sőt a rap műfajában is. Első kislemezei még Kovács Katalin néven jelentek meg, 1967-től azonban állandósult a Kovács Kati név. Hamarosan többet is megtudhat az énekesnőről, most azonban jönnek a régi idők nagy dalai, irány tehát az 1900-as évek.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Olyat hallgass, amit igazán érdemes. Nagy generáció.

Na nézzük akkor Kovács Kati pályafutásának leges legelejét. 1962-ben indult először a Kimi Tudon Little Richard Rock'n'Roll stílusú dalával, ám eltanácsolták, mondván, hogy itt énekelni kell, nem üvöltözni. A kudarc után

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantalemes köszön.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció. Nagy generáció.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
2: Ön a nagy generációt hallgatja az 1900-as évek nagy kedvenceivel, benne pedig kiemelten Kovács Katival. 1970-ben jelent meg első nagylemeze Suttogva és kiabálva címmel. Ebben az időben már külföldön is dolgozik, kislemezei jelennek meg Ausztriában és az NSZK-ban. 1972-ben ismét táncdalfesztivált nyer az Add már uram az esőt című dallal. Ugyanezzel a dallal pár hónappal később Dresdában is megnyeri az ottani dalfesztivált. 1974 és 75-ben a Lokomotív GT együttes készít Katinak két nagy lemezt. Egyre többet hívják emellett Európába, kis és nagy lemezei jelennek meg az NDK-ban is. Írországban első díjat nyer egy dallal, ami magyarul a Nálad lenni újra jó címet viseli. Mindezekért Angliában a Music Week című popzenei szaklap az év sztárja címet adományozza neki. Az év énekesnője díjat itthon és az NDK-ban is többször elnyeri. 1978-ban már Szörényi Levente és Adam is Anna készíti albumának dalait, 1977-től pedig 10 éven át a Universal együttessel koncertezik.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ha az évszámot nézem, az 1980-as éveknél járunk, ez itt a nagy generáció, amelyben Kovács Kati pályafutásával foglalkozunk. 1980. december 27-én a Kertészeti Egyetem klubja és a pesti műsoros Popmatch gáláján az LGT és a V motorok kíséretében előadja, ha a dobos megengedné, és a Rock and Roller című dalokat, miközben Presser Gábor dobol és Lercs István zongorázik. 1981. július 11-én szombaton este élő televíziós adásban egy órás koncertet ad a Győri Kisfaludi Színházból a Universal együttes kíséretében. Egy hónappal később előadói díjat nyer a Tánc és Popdal Fesztiválon az Újra Otthon című dallal. Szörényi Levente eredetileg neki szánta az 1983-ban bemutatott István a Király című rockoperában sarolt szerepét, de ez végül csak 92-ben a Szevillai Világkiállításon valósult meg. 85. decemberében részt vesz a Magyar Élősegély Afrikáért című koncerten. 86. áprilisában a zenészek legnagyobb díját, a Liszt Ferenc díjat kapja meg. 85-ben Kikivel, 86-ban Karácsony Jánossal, 88-ban Balázs Ferenccel, 89-ben pedig Takács Tamással énekel duettet.
2: Hajrokkel!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció. Nagy generáció.

No, hát szinte átszágúdottunk Kovács Kati pályafutásán itt a nagy generációban. Annyit még mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a 90-es években számos gyermekrajzfilm betétdalát énekli, ilyen például a Robin Hood, a Két Tukán vagy éppen a Tekergér. 95-ben újra siker robban, Vangelis 1492 című művére írt az akkori magyarországi valóságról szóló, sokakat szívenütő magyar szöveget, amelyet több kereskedelmi rádió is rendszeresen játszik, bizony ő énekelheti. 2006. decemberében pedig Artisius életmű díjat kap. Ez volt tehát a nagy generáció egy újabb adása, amelyben Kovács Katalin életművével, pályafutásával ismerkedhettek meg. Én remélem, hogy jövő héten is találkozunk. A műsorvezető Erdélyi Marian volt.

0: Nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
2: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rend előtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki párt augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthofer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Rosewall részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma szeptember 9-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 33,8 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Ádám nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1439-ben Albert király terve, Szendrő várost uraló Murad elleni csata meghiúsult. A király e napon Titelrévnél állomásozott, és itt a táborozás véget is ért, mert időközben Murad Szendrőt elfoglalta. Ide járult, hogy az eleségben szükséget szenvedő, és a nagy hőségben vérhas által tizedelt magyar sereg farkast kiáltva szétoszlott. 1851-ben megnyílik a Nemzeti Képcsarnok Alapító Egyesület első kiállítása Pesten, a Nemzeti Múzeumban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió műsorajánló.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
9: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 9-én köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat. A Sumer-Héber eredetű név jelentése ember, valamint anyám. Az Ádám név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki kedveli a társadalmi életet, és képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és föntartsa a harmóniát, valamint az egyetértést. Ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára, és szándékait könnyen félreérthetik. Becézése Ádámka, Ádi, Ádika és Ádus, jeles viselői Bálint Ádám énekes, Clark Ádám mérnök, Fási Ádám énekes showman, Kis Ádám humorista, Rajhuna Ádám, valamint Szirtes Ádám színészek, és ön, kedves Ádám. Ezen a napon köszöntjük még Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Pető, Péter, Szergiusz, Siringa, valamint Wulfia nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, évfordulók, a tört

0: A törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. Ugorjunk a 19. századra, 1831. szeptember 9-én született Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Folytassuk 1866-tal, ugyanis szeptember 9-én halt meg Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár akadémikus. A következő időpontunk pedig 1873. szeptember 9-e, Baden bei Wien-ben megszületett Max Reinhardt, osztrák színész és rendező, a Salzburgi Akárki című előadás, valamint a Szent Ivánéi Álom című film rendezője. Ugorjunk a 20. századra, 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán színész. Érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, aki posztumusz Kossuth díjat kapott. Leghíresebb filmjei a Szegény legények, a Hideg napok és az Isten hozta őrnagyúr. Pontosan 20 évet ugrunk előre, 1951. szeptember 9-én született Tordas Ildikó olimpiai bajnok vívó. 1968-al folytatjuk, szeptember 9-én az Egyesült Államokban elkezdték építeni a Nimitzet, a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját. A hajó Chester W. Nimitz flotta admirálisról nevezték el, aki 1945. december 15-e és 1947. december 15-e között irányította a tengerészeti hadműveleteket. Az építmény egyébként 91 ezer tonnás és atommeghajtású. És végezetül 2003. szeptember 9-én 95 éves korában meghalt Tellerede atomfizikus, az atombomba atya. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbyrádió hallgatóit.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet Sámuel második könyve 7. fejezetéből.
2: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt: micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél. És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten, hanem ímé szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. szeptember 9-e, szerda. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Evangélium Szent Lukács könyvéből 6. fejezet 20-tól a 26. versig. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Elmélkedés. Lukács evangéliuma szerint Jézus nem csak boldogságot ígér, hanem figyelmeztet is. Négy olyan embercsoportról beszél, akik boldogok, és négy olyanról, akiknek a jaj szól. Ezzel azt mutatja meg, hogy Isten egészen másképp látja a dolgokat, mint ahogyan azt mi, emberek megszoktuk. A világ azt tartja boldognak, aki gazdag, sikeres, tele van élményekkel, és sokan kedvelik, azaz népszerű. Jézus viszont azt mondja boldognak, aki szegény, éhezik, sír, vagy üldözik, de csak akkor, ha mindezt Istenhez való hűsége miatt éli át. Az igazi boldogság nem attól függ, mi történik velünk, hanem attól, hogy kinek az oldalán állunk. Jézus tanítása szerint az örök boldogság, az üdvösség nem a földi sikerek jutalma, hanem annak a gyümölcse, hogy valaki Istenhez tartozik. Lehet valaki szegény, de boldog, ha bízik Istenben. Lehet valakinek gyász a szívében, de reményt tölti el, ha tudja, hogy Istentől kap vigasztalást fájdalmára. A jaj nektek kezdetű mondások nem fenyegetések, hanem figyelmeztetések. Jézus nem azt mondja, hogy rossz dolog jól lakottnak vagy elismertnek lenni, hanem azt, hogy ezek mulandó dolgok. Ha valaki csak ezekre építi az életét, akkor elveszítheti azt, ami örök. Jézus arra hív minket, hogy ne a világ elismerését keressük, hanem a mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad, hogy az igazi boldogság nem a gazdagságban, a népszerűségben, vagy az élvezetekben van, hanem abban, hogy az Atyához tartozhatunk. Add, hogy ne az emberek elismerése legyen számomra a cél, hanem a te mosolyod és örömöd. Erősíts meg, amikor a világ értékei csábítóbbá tűnnek, és adj bátorságot ahhoz, hogy a te tanításod szerint éljek. Hadd legyen szívem nyitott a szegénységre, az éhségre, a sírásra, mert veled még ezek is boldogsággá alakulnak át. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forróvizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kulturális és társadalmi élet legfontosabb eseményeit követjük nyomon. Portálunkon olvasható, hogy a Budapesti Fesztivál zenekar szeptember 12-én ingyenes szabadtéri koncerttel kedveskedik a Hősök tere látogatóinak, míg ugyanazon a napon a Bakács téren IBL Miklós templomának különleges hangversenye és egy gasztronómiai élmény várja az érdeklődőket. A művészetek jegyében szeptember 15-én hangszínházi est keretében idézik fel Schaudelné Klein Róza, a híres operadíva életét és a Normafa nevét adó történetet. A befogadó társadalom építését szolgáló kezdeményezések is kiemelt helyet kapnak híreinkben, a Liszt Ferenc repülőtéren látássérültek számára szerveznek betekintést a létesítmény működésébe, miközben a köznevelésben az inkluzív oktatás támogatása áll a középpontban. Ezek a programok mind arra hívják fel a figyelmet, hogy a kultúra és az esélyegyenlőség szorosan összefonódik a mindennapi életünkben. Részletes információkat a regisztrációs feltételekről és a pontos időpontokról a hobbyradio.hu oldalon találhat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, maradjon velünk a nap hátralévő részében is, mert a délutáni órákban a vers, esti mese, kabaré, a Nap érdekessége című műsorunkban riportok, interjúk és tudósítások várják Önt. Estére 21 órakor a Movie and Music adásunkban film és zene ajánlókkal készülünk, hogy a legjobb szórakozást biztosítsuk. A napot pedig 24 óráig a Cocktail magazin műsor zárja, amelyben 2 órán keresztül érdekes témákról és érdekes emberekről hallhat. Így gazdag tartalommal búcsúzunk el a mai naptól. Zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió!

0: Rádió.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. A fővárosban 33,8 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk, a
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Muzsika kérése következzék, a 24.000 bacillus.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úr program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A Független Közmédia Testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükös Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úr program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úr program egy meghatározott 78 év feletti felhasználása körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
0: a rádiót.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Esti kérdés. Midőn az este lágyan takaró, fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriás dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szírma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek-e lepelnek árnyán egy könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik-e lepelt tehernek. Olyankor bárhol járj a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészon vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet por lepet el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédű, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a Riván, hol lángot apróz mat opál tükör, merengj a messze múltba vissza Riván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire való, mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az este szárnyas takaró, miért a dombok és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e búzsdanaid a lányok, s a nap az égő sziszifuszi kő, miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák és miért a holdak, miért a végét nem lelő idő. Vagy vedd példának a piciny fűszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
2: Hobby Rádió. Fogalkozni mélyedek ki a pusztába!

Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este elmesélem néktek, hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kis kacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni az apró házacska nagy-nagy kertjében. Ment a kis kacsa, ballagott, csak úgy magában, mert magányos volt szegény kis jószág, nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körtefa alatt totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica, köszönt udvariasan a kis kacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kis kacsa, biccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kis kacsa magányosan sétálgasson. A kis kacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom. Igaz? Igaz, de én mégiscsak magányos kis kacsa vagyok. És ennek csöppet sem örülök. Mondd, kis cica, nem akarsz a barátom lenni? Szíves örömest, mondta a kis cica, kettesben mégis jobban lehet játszani. Legyünk hát jó barátok. Jó, hápogott boldogan a kis kacsa. Először is menjünk úszni. Úszni? Hökkent meg a kis cica. Nem tudok én úszni, egy csöppet sem tudok. Nem nehéz mesterség, biztatta a kis kacsa a kis cicát. Rádobod magadat a vízre, egyet-kettőt evezel a talpacskáddal, szárnyacskáddal, és már is úszol. A tollacskádról meg szépen lepereg a víz. Csak hogy nekem nincs szárnyacskám, és nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd. És azt hiszem, tollacskám sincs. A kis kacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon neki búsult. Nem, nem, valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Hosszú a farkincád. Négy lábacskád van ugyan, de mégsem tudsz úszni. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáit, belevágod a fatörzsébe és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kis kacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára. Azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kis kacsa maradok én mindörökre. Te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kiskutya. A rohamtában lobogott a két füle, lobogott a hosszú fekete szőre. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kis kacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten. És félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük,

eszeágában sem volt bántani őket, sőt, udvariasan vakkantott. Jó reggelt kívánok! A puli eltűnt, a magányos kiskacsa meg a magányos kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kiskacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudtunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, ujjongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, mikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kiskacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertbe. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépen, jó éjszakát, gyerekek!

0: Bartóc Ilona meséjét Básti Lajos mondta el. A hangfelvétel 1966-ban készült.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobbi rádió.
1: Vannak ismerőseim, félig meddig rokonok is, ők máshogy rendezkedtek be, mint mi. Úgy mondanám, hogy mi tudunk írni, olvasni, ők tudnak kaját szerezni, és nem szül feszültséget ez köztünk, segítünk egymásnak ki, hogy tud, és hát néha átjönnek, gyere már, 8-ból 5. Mondom, mi van, elgurult a gyógyszer? Ne idegesítsél, 8-ból 5. Na most egy kicsit meg kell magyarázni. Tehát a gyerek jár iskolába, hazajön, na gyere, ügyönöt csinálok meg a leckét. Na, apa eszik addig, anya eszik addig. Te is egyéb vagy, húzzak a gépsonkát, meg 15 túlarudit. Na, mi volt? És mondja a gyerek, hogy hát tanultuk, hogy 8-ból 5. Hát apa zsíros kézzel hátul kiszámolja. Hát az 3, ki nem tudja. Anya is mondja, annyi. A gyerek megmondja, hogy nem, az 4, ezt mi így tanultuk. Ugye ezt zavarta a két felnőttet? Hát ő jár iskolába, nem? Átjöttek megkérdezni. Hát ilyenkor te is elbizonytalanodsz egy kicsit, hogy menj, 8-5, ja, és hátul te is szépen. Hát az 3, ugye? Azt állítsa, hogy 4. Na most ezen röhögsz, de ugyanannyit ér a szavazata, mint neked. Na most rögjél. Ugye azt mondják, gazdasági világválság van, nem kell nekünk világválság, van itt banda, aki ezt elintézze. Egy nagyon szép példát mondok nektek. A Magyar Televízió szabadságtéri székházát ugye megvette az állami privatizációs RT 6 milliárd forintért, nem tőled, a Magyar Televíziótól 6 milliárd forintért. Jegyezd meg, te okosnak tűnsz. 6 milliárdért. Majd nagyon ügyesen értékesítette egy kanadai cégnek 4,5 milliárd forintért. 1,5 milliárdot buktunk rajta, de biztos megérte. Majd, mivel az MTV nem tudott kiköltözni ebből a székházból, mert nem készült ele az új, ezért bérelte a már új tulajdonostól ezt a székházat 3 évig, évente 2 milliárd forintért. Köszönjük szépen! 6 milliárd forint plusz 1,5, az 7,5 a mi zsebünkből így ki, a kanadai meg sem emelte a seggét, 1,5 milliárd forint beesett az ablakon. Szakemberek, na várjál, nincs vége. 3 év alatt elkészült az új székház, csak egy apró szakmai malőr, egy ismerősöm ott volt az átadáson, és úgy furcsának tűnt, hogy mintha kevesebb lenne az ablak. De csak belülről. Kívülről megszámolták, Jóska, gyere már. 120, bementek, 118, ez nem lehet, kimentek megint 120, belül 118. Az egyik helyiségre elfelejtettek ajtót készíteni a szakmunkások, így belülről 2-vel kevesebb ablak volt. Lényeg az, hogy elkészült, és a Magyar Televízió bérbe veszi ezt az objektumot, évente 3 milliárd forintért, 18 évre az 54 milliárd forint, és még nem az övé. Tehát add hozzá még az 54-hez a 7 és felett, az 61 milliószor, bocsánat, össze fog zavarodni, mondd meg szívem, hogy van ez? 61 ezerszer 1 millió forint. 61.500 embert lehetne boldoggá tenni 1 millió forinttal, hát gyakorlatilag ezt így az ablakon kiloptuk. Köszönjük szépen! Hát Samantha Fox egyszer azt mondta, hogy van 10 pár edzőcipőm, a 7 minden napjára egy, hasonló kaliberű dolog.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Hello, Charlie vagyok, és
2: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től. Hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót. Fogd a

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónai kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiunknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Nem is tudod, hogy nincs beszélő autó.
4: Az autó, ami beszél és még számtalan csodára képes, bemutatkozik Kit, a Knight Rider sorozatból ismert csodajárgány magyar másának gazdája. Üdvözlet, ez itt a vipkesz.hu, magyar nyelvű podcast, a mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel köszönti a hallgatókat. Bizonyára sokan emlékeznek még Michael Knight-ra, és a beszélni képes autójára, Kitre, ami persze még számtalan egyéb különleges dologra is képes volt. Az autóból rengeteg időt és pénzt nem kímélve készült egy magyar replika is, ami szinte pont ugyanúgy néz ki, mint az eredeti. Különleges a műszerfala, speciális a kormánya, és még a piros fényhíd is megvan az elején, sőt, képes akár a járókelőkkel is beszélgetni.
5: Nem szívesen beszélek erről, de a gépjárművek nem élő lények, nincsenek sem érzelmék, sem személyiség.
4: Ezt az autót tehát Varga Zsolt építette fel, és mint a most következő beszélgetésből kiderül, nem csak az autó lett különleges, de Zsolt is egy igazi csodabogár. Hol vagy, Kit?
5: Itt vagyok, az autó előtt. A Knight-iparnál alatt 2000 mikroprocesszorát hallott, de te szólíthatsz Kitnek, ha kedvet tartja.
4: Szia, Kit!
5: De örülök, hogy látok!
4: Hány éve készül ez az autó?
6: 4,5 év volt, amire utcára kivihető állapotba került. Hát jelenleg a 6. évemet taposom ennek az építésében, de szerintem sosem lesz vége.
4: Mivel a cél?
6: A cél? Hát ez inkább a saját elvárásomnak kell megfeleljek. Az, hogy a filmhez minél tökéletesebben hasonlító, úgymond filmhű replikám legyen. Elég jól haladok, de vannak apró hiányosságok, amik igazából csak az én szememet zavarják, tehát csak az én szemembe, illetve a replika építő társadalom szemébe tudnak hiányosságok lenni. Ezt más ember nem veszi észre, de hát a cél a tökéletesség.
4: Honnan indult ez az egész gondolat, hobbi, hogy alakult ki?
6: Hát a hobbi talán onnan gyökeresztethető, hogy én igazából automániás vagyok, tehát maga az autó az nekem nagyon, nagyon fontos, azt veszem észre mindenben, illetve a sorozat gyerekkori úgymond rajongásából adódóan, amikor ugye bejöttek a műholdas tévék Magyarországra, ez volt az első, amit mi osztrák tévén egyébként láttunk, mint sorozatot, még annó fekete-fehérben, és engem akkor megragadott maga az, hogy voltam 10 vagy 11 éves, hogy létezik, hát persze csak filmen, de hát ugye akkor ezt még ki tudja, hogy létezik egy autó, ami magától vezet, digitális műszerfala van, tévék vannak benne, hívószóra odajön, és valahogy talán innen indult az egész. Maga a forma nagyon megfogott, már akkor is, illetve hát ugye ez a rengeteg LED, a villogó LED-ek, tévék, műszerfal, stb. Ilyen rajzokat készítettem 11 éves fejjel, fából csináltam magamnak kormányt, tehát azért úgy akkor elindult ez a dolog, és hát pihent egy 20 évig, aztán a 30 éves koromban ugye elkezdtem vele foglalkozni, és láttam, hogy kint azért ezt csinálják, és végül is így kezdődött el a tényleges munka.
4: És hogy lehetett ehhez nekiállni? Tehát honnan voltak ez a szükséges ismeretek, szaktudás?
6: Hát szaktudás, én gépész technikus végzettséggel rendelkezem, ami annyit jelent, hogy autós vonalon végeztem. Egyébként autót szinte nem szereltem 10 másodpercig sem, de a szaktudást inkább azt mondom, hogy összegyűjtöttem, meg hát valahol azért úgy ragadt és rám, meg az érdeklődés miatt is azért könnyen jött. Az ismeretek, hát az első év, tehát ennek az eltelt 6, közel 7 évnek az első éve, az gyakorlatilag az ismeretek megszerzésével telt, tehát a masszív fórumolvasás egy-másfél évig. Hát egy olyan 7000 darab hozzászólást olvastam át az amerikai Knight Rider fórumon, és ugye ott rengeteg képpel van illusztrálva, illetve mások tapasztalatából igyekeztem okulni, hogy ki hogyan építi, mit, hova, hogyan rögzítenek, és amikor úgy gondoltam, hogy ez a elméleti szintű tudásom megvan, akkor mertem úgy belevágni, hogy elkezdtem vásárolgatni az alkatrészeket.
4: Hány százalékba hasonlít ez az eredetire?
6: Hát, ha százalékot kellene mondani, akkor én most azt mondanám nagy bátran, hogy olyan 95-96 százalékban hasonlít. Annyit jelent ez, hogy az autó, amit a filmben láttunk, az egy 82-83-as gyártású Pontiac Firebird Transam volt. Most erről azt kell tudni, hogy a filmben látott kerekek, dísztárcsák, ülések, még sajnos az ajtódíszlecek is, kizárólag csak a 82-83-as Transamre lettek annak idején gyártva. 84-ben már más alkatrészekkel gyártották az autót. Ennek megfelelően ezeket kellett összevadásznom. Ezek mind stimmelnek, tehát a hátsó szárnytól elkezdve a motorházszetőn a légbeömlő, a lámpák formája, a hátsó lámpák, 82-es hátsó lámpák vannak benne, úgy világít, ahogy Kit világított annak idején.
4: Tehát ott van az a piros fény is például elől.
6: Igen, elől is megvan a piros fény, ráadásul most tavaly, hál' Istennek sikerült szertennem egy olyanra, amit a stúdióban használt fényhidról úgymond koppintottak, vagy hát engedéllyel másoltak le. Amit a replika világban lehet kapni, az hasonlít, de nem teljesen ugyanaz. Az enyém az most már teljesen ugyanaz, amit a filmben használtak. Hát messze menőkig igyekeztem elmenni olyan szinten, hogy az ülés kárpitja, a teljes belső kárpit, tehát az egész műanyag kárpitok minden a 82-es szintre vannak bekárpitozva, átfényezve, a szőnyegek kicserélve, és még a gumiknak a mintája is ugyanaz, mint amit a filmben látható autón láttunk.
4: Hányszor kellett amiatt kimenni külföldre, mondjuk Amerikába, gondolom, leginkább?
6: Szerencsére egyszer sem, tehát az internet azért nagy barátunk ilyen szempontból. Nagyon sokat segített nekem, illetve nekem van egy barátom, aki Amerikából autókat, illetve alkatrészeket, most már bútorokat is hoz be, és rajta keresztül tudtam mindent megrendelni úgy, hogy nekem igazából csak Miami-ba kellett oda rendelnem minden alkatrészt, és ő már a Miami-ból hazahozatalt elintézte. Hát az én kívánságomnak megfelelően vagy hajón, vagy repülővel, attól függően, mennyire volt sürgős az alkatrész.
4: Miket tud az autó?
6: Hát az autó az azon kívül, hogy ugye teljesen úgy néz ki, ugye működő műszerfal van benne, tehát ugyanaz, mint a Knight Riderben láthatunk műszerfal, ez a két tévével. Az egyik tévé az a filmben látott effekteket játssza le, tehát tudja ezt a radart, a lézert, lézerbrokkolást, a kerék abroncs, gumiabroncs ellenőrzési, ezeket adja végül is a videókat vissza. A másik tévém ott kettő darab kamera volt, most jelenleg egy kamera van, egy hátsó kamera, amit majd ki fog egészülni egy elsővel is. Ugyanazokat a fényeffekteket tudja, tehát tudja elől a piros fényt különféle módokban, tehát sebesség változtatható, illetve magát a módot is tudom változtatni, hogy működjön a piros fény, ennek hangja is van, tehát megvan ez a hú-hú hang, ami ugye a filmben is hallható volt. Működőképes minden, tehát a műszerfalon ugyanúgy ez a fordulatszámmérő, az olajnyomás, tehát ez minden tudja az autónak az eredeti funkcióit. Az alsó konzol is ugyanúgy, mint kité, az is működik, világít, és hát szerintem, ami azt mondom, talán a legfontosabb, és ugye mindig kérdezik is, beszél is, a filmben hallható hangon tud beszélni az autó.
4: Mit szólnak ehhez a járókelők?
6: Hát általában az a reakció, hogy tátott szájjal néznek. Nagyon sokan tetszés nyilvánítanak, tehát azért kapok felemelt ujjakat, stb. Tehát mindenki mutatja, hogy nagyon tetszik, nagyon jól néz ki. Többen oda jönnek fotózkodni, csinálhatnak egy képet. Igazából eddig rossz tapasztalatom nem volt. Tehát azt mondom, hogy mindenki felismeri az autót, senki. Egy darab volt. Tehát egy darab volt egy autós találkozón, egy kisgyerek azt kiabált, hogy jé, itt a Batmobil, de azt mondom, ez inkább vicces, de amúgy mindenki tudja, hogy miről van szó.
4: És akkor zebrán mondjuk elkezd beszélni az autó, akkor válaszolnak neki, vagy megijednek, hogy ez most a valóság, vagy?
6: Hát ez Evrán egyszer volt olyan, hogy beszélt az autó, kisebb balesetet okozva, tehát egy gyalogos gyakorlatilag hasra esett, úgyhogy azt többet nem szeretném csinálni, nehogy aztán még én legyek okozója valaki sérülésének. Hát az Evrán azért gyakran lassítanak, tehát vagy lassan mennek át előttem, autópályán gyakrabban tapasztalom, tehát mellettem lévő autók azok mindig lassítanak, tehát többször látok mobiltelefonos videózásokat, stb., úgyhogy hát mindig megvan a sikere.
4: Mennyi az autó végsebessége?
6: Hát 350 km/h, mint a filmben. Igazából nem próbáltam, nem is szeretném, mert a motor is egy felújított motor, ami benne van, tehát ez, amikor én megvettem az alapautót, ez darabokra volt szedve, és most is szigorúan azt mondta nekem a szerelő srác, aki csinálta, hogy vigyázzak rá, mert bejáratos. Hát azóta egy olyan 1500 km tettem bele, nem megyek vele gyorsan, pont ezért, mert nem akarom, hogy baleset legyen, tehát hogy valaki ott filmez engem, stb. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy ilyen 110-120-szal megyek vele, az még nekem is kényelmes, meg is tudják nézni, nem is akarom nagyon hajtani.
4: Milyen gyakran kerül ki az autó garázsból?
6: Ha azt mondom, hogy évente 5-ször, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Tehát azért igyekszek megválogatni a rendezvényeket, hogy hova jutok el vele, illetve hát természetesen nem ez a mindennapi autó. Igyekszem tisztán tartani, igyekszem azon, hogy a lehető legjobb formáját hozza mindig. Hát azért sikerült így megőrizni a fényezést, mert ő még esőt nem nagyon látott, talán egyszer, ha ment esőben. Az alja is ugyanúgy le van kezelve, az alja is ugyanúgy feketére van fújva. Hát szeretném is, ha így maradna.
4: És akkor ez ilyenkor egy ilyen örömünnep, amikor kiáll az autógarázsból?
6: Igen, főleg a kisfiamnak, aki imádja, ő mindig beleül, sőt most már azt mondja, hogy ez nem az én autóm, hanem ez a kettőnké, tehát most már ez az övé is. Én is örülök neki, tehát én szereltem azért bele hifit, mit tudom én, tehát ilyenkor, amikor úgy megyek vele egy ilyen 50-100 kilométert, akkor ugye én is jól érzem magam benne. Hát attól függően, ugye, hogy éppen melyik kormánnyal vezetek, mert most például úgy jöttem, hogy beraktam a Knight Rider kormányt, és azzal vezettem fel, hát azzal kimondottan élvezetes vezetni.
4: Nem kényelmetlen az a kormány?
6: Nem, egyáltalán nem. Tehát megfelelő magasságra kell beállítani, tehát hogy az indexet azért tudja használni az ember, mert a műszerfal néha útban tud lenni az indexnek, de ugye magasságállítós a kormány, tehát ehhez a kormányhoz más magasságot állítok be. Egyébként teljesen jó.
4: Mit szólnak hozzá a rendőrök? Nem szokták-e megállítani amiatt az autót?
6: Hát emiatt még nem állítottak meg. Összesen egy rendőr volt, aki eddig megállította a kocsit. Oda jött hozzám, nagyon szigorú arccal, és le volt húzva az ablak, nyár volt, és hát szigorú arccal benézett a belsejébe, és mindössze ennyit mondott, hogy ó, még a belsejét is megcsináltad? Úgyhogy szerintem ez úgy pozitív, és semmilyen papírt nem kérte, természetesen csak meg akarta nézni a kocsit.
4: Különleges rendszáma is van például, azt mindig le kell szedni, hogyha kimegy az autóforgalomba?
6: Hát igen, igen, ugye a Night rendszáma, tehát ugyanaz a rendszám megvan, ami a filmben használt volt, azt is Amerikából rendeltem. Hát az egy kaliforniai rendszám, Night felirattal, Amerikában sem legális, hiszen nem igazi rendszám, ugye ez replika rendszám. Hát úgy van megcsinálva, hogy végig alatta van a rendes magyar rendszám, és ilyen átmenő csavaros megoldásra oldottam meg, tehát simán rá tudom tenni a Night-os rendszámot, és 4 csavarral leveszem, és ott van alatta az eredeti, tehát nagyon sokat nem kell vele dolgozni. Volt olyan, hogy amikor a Hungaroringen volt kiállítva az autó, akkor az M3-oson éjjel 3 órakor vége lett a rendezvénynek, és simán a Night-os rendszámmal mentem, mert véletlenül rajta felejtettem. Ott azért egy nem tudtam, hogy miért néznek annyira, miért videóznak, ugye megszoktam, tehát annyira nem volt furcsa. És amikor félreálltam, akkor láttam, hogy hoppát, lehet, hogy ezt a rendszámot talán le kellene cserélni.
4: Filmbeli szereplőkkel sikerült már találkozni?
6: Igen, igen, igen. Hát az autó kisgazdájával, ugye aki Michael-t játszott, a David Hasselhoff-val találkoztam tavaly előtt. Ez a Hungaroringes rendezvény, ez az ő műsora volt, ő volt a műsorvezetője.
4: Ez a bizonyos koncert, ahol...
6: Igen, igen, igen, ez a Hungaroringen volt egy ilyen koncert, és oda ugye az autót is meghívták, mint az ő ismertető jegyét, hiszen azért őt nagyon sokan a Knight Riderből, illetve a Baywatchból ismerik, és az autó ki volt állítva rögtön a bejáratnál. Meg szerette volna ő is nézni, mondta nekem, tehát beszéltünk, de akkora volt a tömeg a kocsi körül, hogy a biztonsági őrök nem engedték kijönni az autóhoz. Hát én úgy gondolom, hogy azért ez a kocsinak is a sikere egy picit.
4: Mit szól a felesége ehhez a hobbihoz? Azért gondolom, nagyon sok idő ezzel elmegy.
6: Hát a kezdetben nagyon sok idő elment vele, most már azért szerencsére annyira nem foglalja az időmet. Hát ő úgy van vele, hogy én nagyon nem jártam sohasem úgy szórakozni, úgy nem jártam úgy haverozni, meg nincsenek rossz szokásaim, tehát nem iszok, nem dohányzok. Inkább ő szerintem elviseli azért azt, hogy néha autózok. Hát ezt megszoktuk azért oldani, és soha nem volt vele probléma, tehát mindig úgy szokott lenni, mondtam, hogy én nekem most kell 2 nap, mert be akarom rakni a szőnyeget, be akarom rakni az üléseket, és akkor ő megfogta a kisfiunkat, akkor még csak egy gyermekünk volt. Ő megfogta a kisfiunkat, kimentek az anyukájához, ő nekik egy nyaralás volt, mert ott voltak 2 napig, én meg reggeltől estig tudtam csinálni a kocsit, és végül is így készült el.
4: És gyerkőc már hozzá szokott, tehát ő majd nem ragaszkodik hozzá, hogy gyakran menjenek az autóval?
6: Ő nem menni akar vele, ő mindig bel akar ülni. Tehát hiába mondom neki, hogy nagyon vigyázni kell a szőnyegre, mert új a szőnyeg, de hát őt nem érdekli. Tehát azonnal, amikor lemegyünk a garázsba, az első, hogy apa kitett kinyitni, és akkor ő beleül és vezeti, és hát a műszerfalat azt már be tudja kapcsolni, mert a távirányítóval kapcsolat, ő azt már tudja, hogy a 16 gombból melyik a műszerfalnak a bekapcsoló gombja, úgyhogy, és még nincs 5 éves, úgyhogy szerintem haladunk abba, hogy majd nem sokára ő is vezetni akarja.
4: Mennyit fogyaszt az autó?
6: Szerencsére nem fogyaszt sokat. Tehát a filmben használt motorhoz képest ez is 5000-es és V8-as, ami benne van, viszont ez nem karburátoros motor, ez injektoros motor, meg hát ugye felújított motor is, ennek köszönhetően ilyen maximum 12 literes fogyasztása van.
4: És a festést is például saját kezüleg önkészítette?
6: Nem, a festést azt nem. Igazából a festés és a karosszéria munka az, ami nem a saját kezem munkája. Egyébként minden más, tehát a tetőkárpittól elkezdve a szőnyeg belevágásáig. Az üléskárpitot azt kárpitos húzta rá, de az kézkárpitként érkezett, de egyébként tehát a műszerfal legapróbb alkatrészeit, gombokat, mindent én raktam össze, én csavaroztam, én ragasztottam meg úgy, ahogy kell. A festést azt egy nagyon jó barátom végezte, illetve hát mondhatom, hogy a legjobb barátom. Őnek van egy fényezőműhelye, és ott állt egy másfél évet a kocsi, amikor is teljesen vissza lett csupaszítva fémig, és hát onnan dolgoztuk fel erre a mai színre, ami gyakorlatilag egy olyan fekete, én kértem, hogy a legsötétebb feketét keverjük ki, amit lehet. Ez sikerült, tehát a legsötétebb alap fekete szín van rajta, és ezen van 3 réteg lak, tehát szintelen lak. Ettől ilyen fényes.
4: Mi lesz a következő fejlesztés az autón? Mik a tervek?
6: Hát elkezdtem már a sorozatnak a 3.-4. évadjában láttunk olyat, hogy az autónak a kerékjáratai vörösen izzottak. Na most a 2 első nekem már működik, tehát azok megvannak. Nem titok, egy 40-50 centi hosszú LED sáv van benne a kerékjáratban, de úgy igyekeztem megcsinálni, hogy ne a kereket világítsa, hanem a kerék mögött világítson egy kicsit, tehát tényleg azt a vörös derengést adja vissza, mint a filmben láttunk. A 2 első már működik, hátulra még nem jutottam el, nem tudom, hogy fogom elhúzni a kábelt, úgyhogy szép is legyen, meg ne lógjon le a földre, meg ne is legyen baja. Ezen még gondolkozom, ez van hátra.
4: Lehet ebből önvezető autót csinálni?
6: Hát én nem szeretnék, mert túl sok fúrással, faragással járna. Amerikában, illetve Hollandiában van, aki megcsinálta. Fogaskerekekkel, ablaktörlő motorokkal, stb. Meg lehet oldani, de én úgy gondolom, hogy igazából szétrombolná az autónak a szép belsejét, hiszen akkor már a kárpitok nem úgy állnának, ugye meg kell fúrni mindent, lehet, hogy az embernek a lába sem férne el annak az oltárán, hogy most vezesse magát az autó, az is csak távirányítással. Tehát önvezető sosem lesz, távirányítással lehet működtetni, az úgy néz ki, mintha magát vezetné.

0: fotó visszaadja. Ugye a film DVD-ből kivágott fájlokat magam csináltam, tehát magam vágtam ki arra a méretűre, és utána még ugye változtattam a hangon, tehát mélyítettem rajta, visszhangot adtam hozzá, kicsit digitálisabbnak hangozzék. Csak abban egy olyan 140-150 óra munka van, és ez csak a hang, tehát ez csak az, hogy visszaadja a hangot, és még a rendes építésről nem beszéltünk, több ezer, tehát nagyon-nagyon sok.
1: Mennyi pénz?
0: Hát szokták tőlem ezt kérdezni. Egy idő után én abba hagytam a számolást. Most inkább, ha valaki megkérdezi, volt már olyan, hogy Magyarországon valaki bele akart ebbe vágni, nem tudom, hogy aztán elkezdte. Kérdezte tőlem, hogy mégis mennyi pénz. Én mondtam, hogy gondolja át, hogy lakást vesz-e, vagy ezt csinálja. Tehát körülbelül így kell elképzelni.
1: Most bekapcsoljuk a műszerfalat. És közben itt a képernyőn látom Zsoltot, hogy hátul ott van a csomagtartóban. Hogy tetszik az autó?
2: Nagyon tetszik. Csak az érdekel, hogy az elején az villog-e.
1: Az is villog, bizony.
2: Assza.
1: A piros fényt egyébként milyen gyakran kapcsolja be?
0: Az megint az, ami nagyon-nagyon meríti az akkumulátort, tehát az 8 darab 55 wattos izzó, tehát gyakorlatilag tompított fényizzó van benne, de 8 darab, tehát az, hogyha csak az menne, és mondjuk nem jár a motor, szerintem egy olyan 20 perc alatt leszívne egy 55 amperórás akkumulátor. Tehát azért igyekszem azt minél ritkábban bekapcsolni. Természetesen, amikor fotózás van, vagy videózás, vagy ilyesmi, arra muszáj bekapcsolni, hiszen az az egyik védjegye az autónak.
1: És menet közben?
0: Menet közben simán bekapcsolom, persze. Hát ugye akkor tölt a generátor, stb., tehát akkor nincsen ilyen probléma. Éjszaka azért nem, de nappal beszoktam kapcsolni, tehát azért úgy még jobban, tehát már messziről megismerik a kocsit annak köszönhetően.
1: Az elmúlt percekben Varga Zsolttal, Kit Magyar Másának gazdájával beszélgettem. A webcast.hu és a podcaster Szalai Dániel most elköszön, de hamarosan friss adással jelentkezem. Addig is érdemes belájkolni a webcast Facebook oldalát, illetve feliratkozni a podcastre. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
3: Viszont hallásra, barátom! Hiányozni fogsz!
4: Hobby Rádió. Értünk szól!
5: Saying it's not protesting.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

Nielsen. Yeah. Pete Nielsen.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Rút házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
5: Kellemes rádiózást és nagyon jó vitát kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ismételten Movie and Music egy óra hosszában, csak is az önök kedvéért. A lamiák burkolathosszok a nyugati kultúra ikonikus figurái közé tartoznak. A vérszívó humanidok alakja olyannyira beivódott a köztudatába, hogy az irodalomtól a képzőművészetig ki leírhatatlan toposszá avanzsálódtak. Mára-mára tini filmek hozzávalói között is megtaláljuk, sokak örömére, vagy éppen bánatára. Jelen írás Hollywood témába illő új kunes termékét, az alkonyatot veszi golcső alá. Azt a terméket, mely fenekestül felfordította a tini lányok, a Harry Potter rajongó kamaszok és az amatőr vámpirológusok lelkivilágát. Azt a terméket, melyet sokan egy divathóbort kiinduló pontjának tekintenek, és amely eléggé megosztja a nézők és krónikusok táborát. Tehát érkezzen az Alkonyat című film és a filmben hallható zenék.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Movie and Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.
6: És már is itt vagyok az Alkonya című film részleteivel. Catherine Hedwig direktornő dirigálásának kiinduló pontját Stephanie Meyer azonos című regénye képezi, melynek folytatásai arra engednek következtetni, hogy a film minimum tetralógia lesz. De a jövő helyett foglalkozunk inkább a jelennel. Az Alkonya sztoria tulajdonképpen egy közhelyes szerelmi történet vázára van felhúzva, ugyanis a 2 órás játékidő alatt egy vámpír mítoszba bújtatott Rómeó és Júlia történetet kapunk, melynek narratív hiányosságait az elbeszélésmód a képesség sem tudja kompenzálni. Főhősünk egy innoverált tinédzser Isabella, aki édesanyja szerelmi hullámzásai miatt Arizonából egy Washington melletti kisvárosba, Forksba költözik, ahol oda költözésével szinte egy időben különös gyilkosságok történnek. Itt a HSM-szerű tinédzserek mellett, illetve között felfigyel egy fura diákcsoportra, akikről hamarosan kiderül, hogy egy bizonyos doktor Cullen nevelt gyermekei, akik eléggé különc módon viselkednek. Na de hogy miért, az majdnem sokára kiderül.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
4: És akkor nézzük, hogy milyen bonyodalmak vannak a filmben. Kalanék devianciája és egyikük, avagy Edward sármia felkelti a mélabús hölgyemény figyelmét, ami mindkét fél életét felforgatja. Kiderül, hogy Edward is vonzódik Isabellához, ám neki egy endorfin termelés mellett egy másik része is aktiválódik, hogy értse mindenki, nem csak szexuálisan vonzódik a lányhoz, hanem a szó klasszikus értelmében is megkívánja, vagyis a vérét akarja. Ez két okból is bonyodalmat eredményez. Egyrészt érthető módon veszély a lányra nézve, másrészt pedig vegetáriánus, bocsánat, zootáriánus, ha van egyáltalán ilyen szó, létmódjára is veszélyt jelent. Gondolom, mindenki kitalálta már, hogy Kalanék vámpírok, de nem akármilyenek. Az interjú a Vámpírral című filmben, avagy Louise de Pointe du Laciához hasonló állatok vérét szívják, ezért jelent nekik veszélyt egy kívánatos humanoid, akinek kiszipolyozása ugyebár degradálja is őket.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
5: UK. Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Movie and Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
11: No de, térjünk vissza a fő narratív szálhoz. Edward és Isabella összejönnek. Jaj, én nagyon-nagyon utálom ezt a szót, szóval megtörténik a háztűznéző, a közös baseball és ezzel egyidejűleg a tetőpont, vagyis lelepleződik előttünk a titokzatos gyilkosság, ám halandó hölgyiként élete is veszélybe kerül. Kalenék területén rossz, vagyis csak embervért fogyasztó vámpírok garáztálkodnak. Ám a matuzsálemi kort megért jó vámpírok minden erejüket, képességüket, tudásukat és leleményességüket bevetik, és így megmentik Edward szívének csücskét. Ám ezzel még korán sem ér véget kettejük története, ám a folytatásra lehet, hogy 2010-ig kell várnunk, de egy biztos, személy szerint én nem fogok tülkenülni.

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
3: Az önök kedvéért.
4: Értetetlenül bámulom a Twilight őrületet, mondjuk a Harry Potter jelenséggel sem voltam és vagyok kibékülve, amivel viszont magyarázni tudom, az a színész választás, illetve a sztori lámúros fele, amely a vámpír históriától természetesen tizenéves szemmel nézve pikánsá válik ugyan, de nem tudja túllendíteni a sztorit a közhelyiség berkein, épp ellenkezőleg. Régóta tudjuk, hogy a vámpír tulajdonképpen a szexualitás maszkja, s ebben az értelemben a csábító képében tündöklő idegen, vagyis Edward nem szolgál meglepetésekkel. Van még egy dolog, ami miatt kedvelhetik a tinik, az pedig a képi világ hideg, melankolikus, expresszionista effekt fűszerezéssel, ami, ha jól sejtem, nagyon-nagyon bejön az emós porontyoknak. Mi az, amiért kárhoztatni lehet ezt a mozit? Az összecsapott akciójelenetekért például, vagy a röhelyes plakátért, illetve a következetlen történetért. Nem értem például, ha Edward lát a sötétben, miért kell halogén reflektorokkal menekülnie James elől. De legfőképp azért, mert semmit sem tesz hozzá a vámpír mítoszhoz, mondjuk adaptációról lévén szó, ez a könyv hibája is egyben szerintem. Persze lehet nem is a vámpirizálás, a vértől csöpögő metszőfogak láttatása volt a cél, de akkor meg mi? Remélem, önök rájönnek majd ennek a kérdésnek a válaszára, mert nekem nem sikerült. További kellemes rádiózást és tökéletes vételt kívánok mindenkinek az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották, minden jót kívánok!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki párt augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tiszti főorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthoffer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Rosewell részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál
3: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikolát vagyok. Eltelt egy újabb hét, tehát már is belekezdünk a mai koktélunkba. Ami a menüt illeti, tudják, minden héten én fogom kevergetni, kavargatni Önöknek a jobbnál jobb, kizárólag alkoholmentes koktélt, és ehhez a hozzávalók a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen ruhát is vegyünk. Én elárulom, hogy praktikus, ám bár viselés szempontjából nem tudom, hogy mennyire lehet kényelmes, ezzel kapcsolatban majd az Önök segítségét szeretném kérni. Ezek után, tudják, könyvajánlónk érkezik itt a koktélban, melyben ma Feldmár András Szabadság szerelem című könyvéről tudhatnak meg egy kicsit többet. Bizony, káros szenvedélyünkről való leszokás nem csak a mi egészségünkért van, hanem mondjuk a házi állatok kedvéért is, mert hogy kimutatták, hogy például a dohányzás mit is okoz számukra. Ebben az órában szó lesz még arról, hogy vajon örökölhető-e az alvászavar. Tehát ezekre mind fény fog derülni ebben a 60 percben, és kicsit előre kalandozva a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetjük meg a leggyakoribb betegségeket, hát mi mással, mint vitaminokkal, és nem pedig különböző bogyókkal. Várom Önöket, hogy ezek a betegségek mik is, illetve milyen vitaminokkal, és ezt hogyan lehet felvenni, mármint a vitaminokat, tehát erről fogunk a következő 60 percben beszélni. Dőljenek most egy kicsit hátra, lazítsanak, hisz érkeznek a zenék, utána, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen is az a tökéletes ruha.
5: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül szerdán 16 órától.
4: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Remélem, önök is ugyanolyan izgatottak azzal kapcsolatban, hogy milyen a tökéletes ruha a gazdasági válság idején. Önt is érinti a válság, és nincs pénze ruhákra. Egy tervező most megtalálta a megoldást a gazdasági válság idejére. Egy ruha, amit nem egy, nem két, hanem több száz féleképpen lehet kombinálni. Sebastian Erraruris forradalmi ötlettel állt elő. Ez a The Zipper nevű ruha. Az ötlet egyszerű, ám mégis nagyszerű. Adott 120 cipzár, amit tetszőlegesen lehet kombinálni. Elvehetünk belőle, hozzátehetünk az öftől a földig érő koktél ruháig, gyakorlatilag bármit ki lehet belőle úgymond húzni. Magas nyakú vagy dekoltát, mini vagy maxi? Többet mutatna formás alakjából? Semmi vész, a zipperrel mindez megoldható, csak néhány cipzárt kell ide-oda húzigatnia a kívánt hatás eléréséig. A tervező elárulta, hogyan jutott a cipzár ruha ötletéhez. Szerettem volna egy olyan ruhát, ami kiállja a folyamatosan változó trendek és divat próbáját. Azt gondolom, folytatja 33 éves Sebastian, ilyen kritikus gazdasági időkben, mint amilyeneket most élünk, egy ilyen több százféleképpen variálható ruha igazán megtérülő befektetés. A legelső darabot kézzel készítette a fiatal tervező, és hónapokig tartott, amíg megalkotta a látható, tömeggyártásra is alkalmas dizájn ruhát. Most a nagybani értékesítésről tárgyal a befektetőkkel. A fekete és ezüst kombinációja pedig igazi klasszikus, így minden alkalomra tökéletes. Azonban nem tudom, hogy cipzárok itt-ott nyomnak-e bizonyos test részünket, illetve azt gondolom, hogy megint a modell alkatúaknak kedveznek ezzel a ruhával. Se baj, hogyha valaki ilyen vicces kedvében van, vagy tényleg úgy gondolja, hogy ez a ruha, mivel több száz féleképpen kombinálható, ez lenne a tökéletes megoldás így a gazdasági válság idején, akkor hajrá, nincs más dolguk, mint megvegyék mondjuk ezt a ruhát, de ajánlom azt, hogy azért több ruha legyen a készleten, ha bármi történik, ki kell mosni, egy-egy cipzár tönkre megy, ki kell cserélni, azért lehet vele gond, de hát önökre bízom, hogy éppen ki milyen ruhát ölt magára. Nem sokára könyvajánlóval érkezek vissza a koktélban, úgyhogy ne menjenek sehová.
0: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjenek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Koktélban már is könyvajánlónk érkezik. Ma Feldmár András Szabadság szerelem című könyvét ismertetem önökkel. Szabadság szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Feldmár András tavalyi három előadását ez a Petőfi vers is lette. Ha a szeretet önkényes rabszolgaság, hogyan lehet szabadon szeretni? A szex, a latin szexus, a szexó szóból ered, ami azt jelenti, hogy elvágni vagy elválasztani. Vajon miért nem beszélünk akkor nexről is? Ami a nexus, a nektere szavak gyümölcse lehetne, hiszen ez utóbbi jelenti azt, hogy összekötni. Feldmár lebilincselő stílusában arról mesél,

0: kell felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Szokjon le a háziállat a kedvéért, mondjuk a dohányzásról. Azok a dohányosok, akik nem akarnak leszokni, elképzelhető, hogy meggondolják magukat a háziállatai kedvéért, közölte az egyik kutató. Amerikai kutatók által végzett felmérés szerint a háziállatok dohányzó gazdáinak 28%-a meggondolná, leszokjon-e, hogy kedvencét megóvja a passzív dohányzás ártalmaitól. Nem feltétlenül szeretik jobban kedvenc házi állatukat önmaguknál vagy gyermekeiknél, ez csak egy újabb motivációs tényező az emberek számára a dohányzásról való leszokás megfontolására, közölte Sharon Milberger, a Detroiti Harry Ford egészségügyi rendszer epidemiológusa. Ez egy új módja lehet annak, hogy rávegyük a dohányosokat a leszokásra. Az Egyesült Államok 71 millió házi állat tartójának közel 1/5 dohányzik Milberger számításai szerint. Ahogy a passzív dohányzás káros az emberre, ugyanígy fokozhatja a háziállatok kockázatát is a tüdőrák és más daganatok, allergiák, szem- és bőrbetegségek, légzési betegségek kialakulására. Az eredmények egy 3295 fős felmérésből származnak, a résztvevők háziállattartók voltak, főként Michigan területéről. Azt gondolom, hogy már egy kicsit baj az, hogy különböző motivációt kell arra találni, hogy ne dohányozzanak, illetve letegyék a cigarettát, mert azt gondolom, hogy saját magunkért érdemes ezt megtenni. Persze vannak olyan kedvesek, akik azt mondják, hogy már pedig azért is leteszed ezt a fránya cigarettát, ha én addig élek, akkor is ráveszlek téged arra. Igen, ez is lehet egy megoldás, illetve kényszer, de azt gondolom, hogy ha magunktól rájövünk arra, hogy a dohánytermék nem biztos, hogy egészséges, sőt, azt mondom, hogy a legkárosabb dolgok egyike, akkor talán ön is belátja azt, hogy igen, a dohányzásról le kell szokni, pláne, hogyha nagyon szereti mondjuk a házi állatát, akkor lehet egy motivációs tényező önnek, hogyha erre van szüksége. Egy biztos, hogy a házi állatoknak sem kedvező a dohányzás.
2: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver... és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

ébredsz nekem, ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok, ördögök, angyalok.

0: Ubi Rádió.
1: Remélem, egy kicsit ki tudtak kapcsolódni az előző zenék alatt, most arra keressük a választ, hogy vajon örökölhető-e az alvászavar. Az alvászavaroknak genetikai okai vannak. Erre a következtetésre jutottak 2000 ikerpár vizsgálata alapján a londoni Szent Tomás kórház orvosai. A kórházban folyó hosszú távú ikerkutatások során számos megbetegedés természetét tanulmányozták. Az egy és két petélyű ikrek összehasonlító vizsgálata ugyanis segít elkülöníteni a genetikai alapú megbetegedéseket az életmóddal összefüggő kóroktól. A 2000 pár vizsgálatával folyó kutatások során az orvosok egyebek között az alvás közben fellépő légzészavarokat tanulmányozták, amelyeket korábban kizárólag a túlsúlyosság, dohányzás vagy a rossz testhelyzet számlájára írtak. Emellett a kutatók a nappali aluszékonyság eseteit, valamint egyéb alvászavarokat tanulmányoztak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az esetek mintegy a felében az alvászavar örökletes tényezőkre vezethető vissza. A zavarokért felelős gén ugyan még nem ismert, a jövőben azonban az orvosok több figyelmet szentelnek majd betegeik családi anamnézisének. A kialvatlanság rontja az ember teljesítő képességét, növeli a balesetek kockázatát és csökkenti az immunrendszer védekező képességét. Állatkísérleteken igazolták, hogy a tartós alvás megvonás halálhoz is vezethet. Sőt, nem csak a mennyiségi, de a minőségi alvás megvonás is súlyos következményekkel jár. Egyes kísérlet során patkányokat minden REM fázis kezdetén felébresztettek. Így bár az állatok megkapták a szükséges alvás mennyiséget, egy alvási fázis kimaradt. Eleinte enyhe, majd egyre súlyosabb kialvatlanság jeleit mutatták, később azonban a teljes alvás megvonásnál tapasztaltakhoz hasonlóan elpusztultak. Néhány megfontolandó tény az alvással kapcsolatban. Első, hogy a hosszabb ideig folytatott váltott műszakos munka egészségügyi kockázatot jelent. A koffein csökkenti ugyanaz álmosság érzetet, azonban a napi alvás igény mértéket ez nem befolyásolja. Az alkohol segíti az elalvást, azonban légzés, kimaradást és felületes alvást idéz elő, tehát ez is a minőségi alvás rovására írható. A stressz, az aggódás, az esti aktív tevékenység olyan anyagokat szabadít fel az agyban, amik az ébre maradást segítik elő. Az alvás nem tévesztendő össze az eszméletlen állapottal. Ezek a megfontolandó tények, és jó, hogyha figyelembe veszik, hogy minden szervezetnek, még a felnőttnek is szüksége van a minőségi és mennyiségi alvásra.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció. Illés.
5: Meggondolt, hogy tiéd a világ.
2: Omega.
6: Oh,
2: Led Zeppelin. Amanda Lear. És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Róló.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ennyi fér bele a koktél első órájába, de nehogy elkalandozzanak, eltekerjenek, elcsavarjanak, elnyomkodjanak máshova, mert hogy nem sokára, ahogy ígértem, a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos betegségeket, legalábbis a leggyakoribb betegségeket, főleg itt a női problémákra kell gondolni. Elmondom önöknek, hogy ez nagy mennyiségű vitaminnal lehetséges, de hogy milyen problémákra, bajokra milyen vitamin dukál, illetve hogy hogyan is lehet bejutatni a szervezetbe, nos, erről lesz szó a következő 60 percben. Nagyon remélem, hogy akkor is velem tartanak, nem sokára jövök vissza, úgyhogy ne menjenek sehová.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Óra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükös Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek, csak itt a Hobby Rádióban!
2: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Ez már a Koktél második órája, még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok. Ahogy ígértem, ebben az órában szó lesz arról, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos, úgymond általános leggyakoribb problémákat. Itt a női problémákra kell gondolni, és most gyorsan azt is elmondom önöknek, hogy ez nagy vitamin körképet fog jelenteni, azaz néhány leggyakoribb betegségeket vitaminokkal meg tudunk előzni. ezért fontos, hogy megfelelőképpen étkezzünk, ehhez próbálok majd ebben az órában némi segítséget nyújtani. Na jó, elárulom önöknek, hogy nem sokára szó lesz a bőrről és a hajról, a vérképzésről, illetve a kiegyensúlyozott ciklusról is. Azt hiszem, ezt nem kell kifejtenem önöknek, hogy miről is van szó. Ez vár tehát önökre. Ebben az órában remélem most is együtt kalandozunk, és még újra visszahangolódnak a koktél hangulatára. Már is pörgetem önöknek a jobbnál jobb zenéket, és már is kevergetem, kavargatom önöknek a jobbnál jobb kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek a mostani 60 perces összetevőjét már tudják.
4: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: A tipikus női betegségeket kezelhetjük a legtermészetesebb módon is, mégpedig vitaminokkal, ahogy említettem. A civilizált életmód melléktermékeként számtalan olyan betegségekkel szembenéznünk, amely a helytelen táplálkozás következménye. Ha odafigyelünk arra, hogy megfelelő mennyiségű ásványi anyag és vitamin nyusson a szervezetünkbe, megfeledkezhetünk olyan problémákról, mint a hajhullás vagy a rendszertelen menstruáció. A 20. század elején az élesztő gombák szaporodásához nélkülözhetetlen, de akkor még ismeretlen ható anyagot boisznak, vagyis életfontosságú tényezőnek hívták. A biotin funkciója, amely a B-vitamin család egy tagja, nem más, mint a szén-dioxid szállítása a szervezetben. Ha nincs elegendő szén-dioxid a vérben, a szervezet anyagcsere funkciói nem működhetnek megfelelően. Ráadásul a biotin számtalan egyéb folyamatban is fontos szerepet játszik. Így például nélkülözhetetlen a fehérjebontás során képződő különböző aminosavak lebontásához is. Mindenek következtében a biotin rendkívül fontos a vér, az idegek, a bőr, illetve a haj növekedéséhez, valamint megújulásához. Hogyha nem fogyasztunk elég biotint, akkor már is mondom a hiány betegségeket. Ilyen a bőrgyulladás, a hajhullás, a depresszió, a fáradékonyság és az izomfájdalmak. Most nézzük is meg gyorsan, mik a természetes források, miben találunk biotint. A biotint a szervezetben található mikroorganizmusok állítják elő, valamint szinte minden élelmiszer tartalmazza ezt a vitamint. Leggazdagabb forrásai azonban a máj, a karfiol, a dió és a mogyorófélék. Ha tehát bőrproblémákkal és hajhullással küzd, érdemes többet fogyasztania ezekből az élelmiszerekből. Napi ajánlott mennyisége 50-100 mikrogram, ez körülbelül 100 g májnak felel meg. A túladagolástól nem kell tartania, mert a biotin vízben oldódó vitamin így a felesleg nem szívódhat fel, hanem egyszerűen távozik a szervezetből.
2: Koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: A következő, amiről most szólnék, a B12 vitamin, azaz az egészséges vérképzésért felelős vitaminunk. Ha sápat, fáradékony és vérszegény, könnyen előfordulhat, hogy szervezete B12 vitamin szintje nem megfelelő. Ez a létfontosságú anyag szükséges ahhoz, hogy a csontvelőben a vörösvérsejtek megfelelően fejlődjenek. Hiányában zavart szenved a növekedés, ezért a gyermekek megfelelő B12 vitamin ellátására különös gondot kell fordítani. De ugyanilyen fontos e vitamin jelenléte ott, ahol rövid időn belül sok sejtnek kell regenerálódnia, ilyen például az idegrendszer, ahol a B12 vitamin az idegszövet képzésében vesz részt. Már is mondom a B12 hiány betegségeket. Vérszegénység, sápadt bőr, fáradékonyság, illetve rossz közérzet. Na de hát miben található B12 vitamin? A legjobb B12 vitamin források az állati eredetű élelmiszerek. A máj, a vese, valamint a velő. De sok található belőle a tejtermékekben, a tojásban, a sörben, a savanyú káposztában, valamint a halfélékben. A főzés során azonban az élelmiszerekben található vitaminok nagy része tönkre megy. Ezen kívül azt sem árt tudnia, hogy a fogamzásgátló tabletta csökkenti a vérben a B12 vitamin szintjét. A felnőttek számára ajánlott napi mennyiség 5 mikrogram, ami körülbelül 150 g camembert sajtnak felel meg. Ha esetleg szigorú vegetáriánus étrendet követ, rendkívül fontos, hogy táplálékkiegészítő formájában pótolja a B12 vitamint.
0: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hobby rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Hölgyeim és uraim, ma este a cirkuszunk porondján egy igazi nagy család látható. Ők az Easy Dance Stars. Itt lesz Erika C, a Tiktak, a B

0: A következő vitamin az E-vitamin, ami a kiegyensúlyozott ciklusért felelős. A hormon háztartásra gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően az E-vitamin segít abban, hogy a ciklusa harmonikusabbá váljon, valamint bizonyos esetekben még a meddőségben szenvedő nőknek is segítséget nyújthat. Ezen kívül antioxidáns tulajdonságokkal bír, így védelmet biztosít a sejtfalnak és a sejtmembránoknak. Az E-vitamin hatástalanítja a környezeti mérgekből származó szabad gyököket, melyek a sejt öregedés, valamint a daganatos megbetegedések előidézői. A hiány betegségek a következők. A rendszertelen menszesz, a meddőség, izomgyengeség, zavart reflexműködés, csökkent libido, illetve bizonyos bőr problémák. Na de hát, miben is található ez az E-vitamin? A növényi zsírok és olajok, például a margarin, az olíva, a napraforgó és a szójaolaj valóságos E-vitamin bombák. De a diófélék, a paraj, a zeller, valamint a különböző gabonacsirák szintén gazdagok E-vitaminban. A napi ajánlott mennyiség 12 mg, ami egy evőkanál búzacsira olajnak felel meg. Mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, vigyázzon, hogy ne adagolja túl. És ha már említettem bizonyos ételeket, zöldségeket, növényeket, húsokat, illetve különböző táplálékokat, elmondom majd nem sokára, hogy ezt a hűtőszekrényben hol és hogyan is kell tárolni.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Koktélban már is arról beszélünk, hogy az előbb, az elmúlt majdnem közel egy órában említett ételeket hogyan is kell a hűtőszekrényben elrendezni. A hűtőbe pakolás nem igényel nagy odafigyelést, gondolhatnánk. A hosszabb eltarthatóság eléréséhez azonban nem árt odafigyelni arra, hogy az élelmiszerek a nekik megfelelő polcon foglaljanak helyet. Az eddigi szeszélyes, mindent oda dobok, ahol épp van szabad helye hűtőben típusú hozzáállást nem árt lecserélni tudatosabb hűtőpakolási szokásra. Ezt nem ok nélkül mondom. Helye van minden élelmiszernek, hiszen nem véletlenül épp ilyenre álmodták a tervező asztalon a jégszekrényt. A gyümölcsök egy része nem igényel hűtést, feleslegesen ne pakoljuk be őket a hűtőbe. A zöldségek közül a paradicsom, a paprika, a saláta azonban hűtve sokkal tovább eltartható. Minden hűtőben van zöldségtároló rekesz, ahol a legkedvezőbb feltételeket biztosíthatjuk a zöldség és gyümölcsféléknek. Tudta ön azt, hogy a hűtőben nem állandó mindenhol a hőmérséklet, így aztán van egy pont, ahol a leghidegebb van. Néhány típusnál a gyártó külön feltünteti a hűtő belsejében, hogy hol van ez a hely. Általánosságban elmondható, hogy a leghidegebb pont a pára elvezető nyílás közelében található. A leghidegebb polcra, vagy annak közelébe helyezzük a következőket. A friss húsok, halak, felvágottak, főtt ételek, összetett, készített saláták, tojás és tejszín alapú sütemények, francia sütemények, tortatészták és nyers tejből készült sajtok, nájlonzacskóban értékesített, előre elkészített zöldségek és általában bármilyen friss élelmiszert itt kell tárolni. A húsok feletti polcon van a helyük, a hűtő felső harmadában a tejtermékeknek. A joghurtokat és a vajakat azonban a hűtő ajtajában tároljuk, hiszen ott van a legkevésbé hideg. Ha már fáradtunk a főzéssel, ne szúrjuk el a dolgot a hűtéssel. Minden esetben a kihűlt, megfelelően lezárt, bedobozolt étel kerülhet csak a hűtőbe. Ha langyosan tesszük be a hűtőbe, egyrészt a hűtő sokkal több energiát fog fogyasztani, másrészt felmelegíti a hűtő belsejét, ami a többi élelmiszer esetében is meggyorsítja a romlási folyamatot. Ráadásul sok étel meg is savanyodik így, hiszen a lehűlési idő a hőmérséklet emelkedéssel lelassul. Nagyon remélem, hogy ezek után a hűtőszekrénybe céltudatosan fogják bepakolni az élelmiszert, és így minél tovább eltartható lesz.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
8: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ennyi volt a Koktél második órája, én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam velem, legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, további jó rádiózást, a viszont hallásra.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
5: Hobbi Rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra. A
1: kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Óra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A Független Közmédia Testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükös Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználó körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: Hobbyradio.hu

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Szeptember 10-én köszöntjük Nicolette, valamint Hunor nevű kedves hallgatóinkat. A Nicolette név jelentése győzelem és nép. A Nicole olasz kicsinyítőképző származéka ez a név, mely érzékeny, álmodozó, művészi hajlamokkal megáldott személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon igényli a harmóniát és a békét a kapcsolataiban. Becézése Niki, Nikike, Nikécske és Nicolettocska. Jeles viselői Gallusz Nicolette és Kovács Nicolette színésznők, valamint ön, kedves Nicolette. Ezen a napon köszöntjük még Hunor nevű hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, a magyarok eredetéről szóló krónikák szerint Hunor és Magor, a csodaszarvas rege hősei, akitől a hun és a magyar nép származik, jelentése pedig hun, azaz népnév. Szeptember 10-én kívül a hunorok ünnepelnek még április 24-én, valamint december 30-án is. A név becézése Hunorka, Huni és Hunika. Ezen a napon köszöntjük még Edgár, Erik, Erika, Honorina, Honóra, Honória, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nicole, Nicola, Nicolas, Nicoletta, Noémi, Tardos, valamint Zalán nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1382-vel kezdünk, szeptember 10-én Nagyszombaton 56 éves korában súlyos betegség következtében meghalt első Nagy Lajos magyar király, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 16. századba ugrunk innen, 1542. szeptember 10-én Nürnbergben meghalt a zsebóra feltalálója Peter Henlein német műszerész. Most pedig ugorjunk rögtön a 19. század közepére, 1846. szeptember 10-én Elias Hove szabadalmaztatta a varrógépet. Maradjunk még a 19. században, 1890. szeptember 10-én megszületett Elsa Schiaparelli, olasz-francia divattervező, aki kiegészítőivel és drámai színeivel felélénkítette a divatot 40 éven keresztül. 1932-ben hozta divatba a váltömést. Maradjunk még a 19. század végén, 1898. szeptember 10-én Erzsébet, azaz Sisi, osztrák császárné és magyar királyné a Genfitó partján sétaközben merénylet áldozatául esett. Luigi Luciani, olasz anarchista megtámadta és leszúrta. Ugorjunk a 20. századba, 1919. szeptember 10-én Ausztria aláírta a Szent-Germani békét, melynek értelmében Nyugat-Magyarország egy része Burgenland osztrák terület lett. Folytassuk 1946-tal, szeptember 10-én meghalt Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló. Ugorjunk 1971-re, szeptember 10-én született Huszári Kata színésznő, leghíresebb filmjei a Hippolit és a Szamba. Kereken 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 10-én bemutatták Pablo Picasso Guernica című freskóját Guernica városában. És végül, de nem utolsó sorban, 1999. szeptember 10-én megszentelték a Leonardo által készített bronz lovas szobrot. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
2: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
3: Hobby Rádió.

0: és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul jött valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsortuló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Emelkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Jézus szavai kényelmetlenek, mert túllépnek az emberi igazságérzet határán. Természetes dolog, hogy szeretjük azokat, akik jók hozzánk. De az ellenség szeretete nem természetes számunkra. Valóban, ez már a kegyelem területe. Jézus nem csupán azt kéri, hogy ne gyűlöljük az ellenséget, hanem hogy kifejezetten szeressük. Azaz tegyünk vele jót, áldjuk, imádkozzunk érte. Ezzel a mennyei atya természetét tárja fel, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Az evangéliumi szeretet olyan érzés, amely cselekedetekre ösztönöz, jó cselekedetekben nyilvánul meg. Lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni az érzéseinket, de dönthetünk úgy, hogy nem állunk bosszút, nem viszonozzuk a rosszat. Ez nem naivitás vagy tehetetlen gyengeség, hanem valódi erő. A szeretet legnagyobb ereje abban mutatkozik meg, amikor nem feltételekhez kötött. Jézus világosan beszél, amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Aki szűken mér, az elszigetelődik. Aki bőkezű, aki megbocsát, aki nem ítélkezik mások felett, az maga is megtapasztalja Isten bőkezűségét. Nem elég, ha csak azokkal vagyunk jók, akiket szeretünk, vagy akik kedvesek hozzánk. A hitünk akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyanokat is képesek vagyunk szeretni, akik bántottak minket, és akiktől nem várhatunk viszonzást. Ilyenkor már csak Istenre tudunk támaszkodni, de ez mindig elég. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a szeretetről, hanem példát is adtál, még a kereszten is megbocsátottál azoknak, akik bántalmaztak. Add, hogy én is tudjak szeretni akkor is, amikor nehéz, amikor nincs viszonzás, amikor fáj a másoktól kapott sérelem. Adj irgalmas szívet, amely nem csak az igazságosságra hivatkozik, hanem a te szereteted bőségéből táplálkozik. Segíts, hogy ne ítélkezzek, ne tartsak haragot, hanem legyek megbocsátó és békét teremtő ember. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió.
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy sokan azt hiszik, hogy Amerika találta fel a dollárt? Pedig nem. Csehországból jött, ami akkor Németországhoz tartozott, akkor Tallérnak, Thalernek nevezték, ezt pedig az európaiak közül sokan nem tudták kimondani, ebből a rossz kiejtésből született a dollár név.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rózsáira a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhára enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszunk meg a vajat, fonyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és örölt borssal. Intsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. És a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk, és ez hal alaplének tökéletes. Kevergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisőt kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. Ha túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével hígíthatjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től, a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: A

0: évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Lúd házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munka végzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több kevesebb napsütés előfordul. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
6: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.